0: Ellenőrzést indított a hatóság, megújulnak az iskolák Hajdú-Biharban. Súlyos vereség született Pakson, az utolsó forduló fog dönteni. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kiemelt ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban, amely a hajdubihari, útmenti árusokra és az ideiglenes értékesítőhelyekre is kiterjed. A vizsgálatok során a szakemberek a gyümölcsök minőségét, frissességét, tisztaságát és jelölését ellenőrzik, valamint a származási adatok és a nyomon követhetőség meglétét is vizsgálják. A cél, hogy a vásárlókhoz biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek, írja a Dehír. Jelentős iskola felújítási program kezdődhet Hajdú-Bihar vármegye több településén. A Debreceni Tankerületi Központ 3 intézmény korszerűsítésére indított közbeszerzést a TOP Plusz keretében. Álmost, Bagamér és Nyiradony iskoláiban átfogó fejlesztések várhatók, írja a HAON. A beruházások célja, hogy a diákok korszerűbb, biztonságosabb környezetben tanulhassanak, és hosszú távon is fenntarthatóbb intézmények jöjjenek létre a térségben. Változatos eseményekkel indul a május Debrecenben, számos természetközeli és családi programmal készülnek, de koncertek is lesznek. A Dehír összefoglalója szerint a Mélius Juhász Péter könyvtárban kiállítások, klubok és előadások várják az érdeklődőket. Május 9-én lesz majd a DKV nyílt napja, itt betekintést nyerhetnek a látogatók a közlekedési vállalat működésébe. A hétvégén pedig a Nagyerdőn régiségvásár lesz, illetve kirakodóvásár. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kaphatnak a szakemberek a madár hazai elterjedéséről, mondta Orbán Zoltán szóvívő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát így könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
0: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. A bronzéremért és a nemzetközi kupaindulásért harcoló DVSC 5-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában, így minden az utolsó fordulóra maradt. A tegnapi meccs eredménye 5-2 lett, tehát a végső helyezés a bajnokság záró fordulójában dől el. A hét elején marad a változóan napos idő, csak kevés felhő szűrheti a napsütést, a déli szél több felé megélénkülhet, meg is erősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke akár 28 fok is lehet napközben. Kedre több felhőt ígérnek a szakemberek, és viharosabb szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig akár 27-28 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a felhőzet, ebből délután több helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

0: vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: KFT, egykori nagy slágere, most a Soho Partitól, hát ez sem volt egy mai darab, mert hogy a 90-es évek nagy kedvencét hallották itt, a Best FM-en. Jó reggelt, Debrecen! Indul a hétfő reggel, nem is akármilyen hétfő. Hát a várva várt hétfő reggel. Izgul a család apraja nagyja. Hát az apraja kevésbé, a nagyja sokkal inkább, már ami a ma induló érettségi vizsgákat illeti. És indul a reggel is majd a Blurred Lines-szal, aztán folytatódik Kocsis Tibó dalával. Lásd a csodát címmel. Hát csoda lesz, hogyha hamarosan reggel már nem lesz szükség a téli bunda kesztyűre. Hát, ha nem is bunda, de egy vékonyka kesztyű bizony ráfér az emberre. Főképpen a kerékpáros. Az ember fia vagy lánya. 5 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet, inkább alatta, mint felette. Tényleg elkezdjük az önök ébresztését. Május 4-én. Flórián és Mónika nevű kedves hallgatóink névnapján. Indul is a reggel, 3 perccel, 6 óra után, majd hamarosan Taylor Swift újdonságával. Az Open Light-tal, most azonban itt vagyunk a legfrissebb hírekkel.
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútfejlesztés, jótékonysági koncertet ad az egyetem kórusa, és több településen is várják a véradókat a héten. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a 110-es számú vasútvonal korszerűsítése. Megkezdődött a Debrecen-Apafa Máté Szalka szakasz részletes tervezése, írja a Dehír. A mintegy 70 kilométeres fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/h sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti Debrecen és Máté Szalka között. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt. A mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata héten is több helyszínen szervez viradást Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Debrecen mellett Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Esztár településeken is várják a segíteni vágyókat. A szervezők hangsúlyozzák, a biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres viradás. A részvételhez személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, hiszen a vér semmivel sem pótolható. 10. alkalommal rendezi meg Zenélő Medikusok című jótékonysági koncertjét a Debreceni Egyetem Medikor hallgatói kórusa május 6-án. Az eseménynek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Liszt terme ad otthont, olvasható a Dehíren. A műsorban klasszikus és könnyű zenei darabok egyaránt szerepelnek, többek között Bach, Mendelssohn, Bartók Béla művei, valamint Elvis Presley egyik ismert dala is felcsendül. A koncert bevételét az Olá Éva Alapítvány a genetikai betegekért javára ajánlják fel, tisztelegve az esemény megálmodója, Olá Éva professzor emléke előtt. A belépés ingyenes, a közönség helyszíni adományokkal támogathatja a nemes célt.
0: Bár a reggelünk elég hűvös, azért napközben nem lesz időnk panaszkodni, a 25 fokra megy. Igazából okunk sem lesz panaszkodni, időnk az lesz. Időnk az lesz, nagy komám. De indul a reggel, úgyhogy ilyenkor azért már iparkodjunk.

0: Nehogy elkésünk a reggeli készülődést illetően, a reggeli hőmérsékleti értékeket illetően pedig, hát nincs 10 fok, ilyen 5 fok közelében a hőmérséklet, ma napközben azonban mennyi is lehet? Écos mindjárt elárulja önöknek.
1: Száraz napos időre számíthatunk térségünkben, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti a napsütést. Több felé lesz élénk, északnyugaton erős a déli esszel. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már gyakran zavarják fátyol és gomoly felhők a napsütést, élénk lesz a déli esszél, de viharos lökésekre is kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható.
0: Köszi. Csapadékot a hét közepére mondanak, szerdára és csütörtökre, igaz, nem olyan túlságosan nagy mennyiséget, mert abból most jöhetne bőven, hiszen az is kevés lenne az aszály és a szárazság miatt, tudjuk. Na, indulunk! Ma május 4-e van. Jó reggelt kíván mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiója! Everybody get up! A Best FM-en érkezik a Blurred Lines. Robin Thicke-től és Pharrell Williams-től Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Gyönyörű.
1: Lásd a csodát, a Best FM-en Kocsis Tibodalát hallották.
2: Jó reggelt!
1: És igen, indul a reggel az új hónapban, hát igazából már a hétvégén is új hónap volt, csak az nekem kimaradt, mert hát hosszú volt a hétvége, úgyhogy én is ugyanazt tettem, mint az ország nagy része. No, nem az érettségi vizsgára való felkészülésre gondoltam, hanem természetesen az édesanyák, a nagymamák és a dédnagymamák ünnepére. Csodás tavaszi hétvégénk volt, és hát csodás hetünk lesz az időjárás tekintetében. Igaz, hogy a reggelek azért annyira nem csodásak még mindig. Hát majd lefagyott a kezem ma reggel is, de hát úgy látszik, hogy ettől a reggeli a 0 fok közeli értékektől, hát 5 fok körül van egyébként Debrecenben, hát egyelőre nem szabadulunk meg. Úgyhogy elég nagy lesz a napi hőingás, mert a reggeli 3-5 fok után napközben akár 25-28 fok is lehet. Jó, elég lesz az 25-nek. Nyárias meleg, erre már azt gondolom lehet mondani, úgyhogy a május elég durván köszöntött be az elmúlt hétvégén hozzánk, és hát folytatódik is, a héten lesz némi eső. Hát a némi eső az kevés, nagyon sok eső kellene, hogy a károkat mérsékelje, ami a mezőgazdaságban az aszálynak köszönhetően, meg hát a fagynak köszönhetően majd keletkezik. Sajnos a talajmenti fagyok és a tavaszi fagyok nagyon káros következményekre lesznek, például a gyümölcs termésre. De kár érte. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Május 4-én a Mónikákat és a Flóriánokat, a tűzoltókat és a Star Wars rajongókat is köszöntjük, mert hogy május 4-e bizony a nemzetközi Star Wars nap, úgyhogy erről majd úgyis később beszélek majd önöknek. Itt a reggelben, amit már is folytatunk, 10 perccel fél hét előtt. Jennifer Page dalával irány a 90-es évek. Ez a Crush, Debrecen zenei kedvencei között.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

A Opalite, a Best FM-en Taylor Swift dalát hallották. Fél hét van. Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek. Május 4-én a Mónikákat, kedvenc kolléganőnket és a Flóriánokat is köszöntjük. Na meg a tűzoltókat, mert hogy Szent Flórián napja, hogy arról a hírekben is szó volt, 1991 óta a tűzoltók napja. Már én úgy tudom, hogy a tűzoltók már megünnepelték magukat egy jó kis rendőr tűzoltó nappal összekötve, ami a rendőrség napján volt. A kéményserpők napja is ma van. Ó, hát tessenek figyelni a törött ablakot, fogni a gombot, és minden jót kívánni, el nem engedni addig, amíg a törött ablak meg micsoda. Még valami autó meg nem jelenik? Ezeket önök biztos jobban tudják, mint én. Hajrá! Sok sikert és sok szerencsét kívánunk az érettségizőknek. Remélem, hogy útközben találkoznak majd egy kéményseprővel. Igaz, hogy nem szerencsém múlik. Hát azon is egy picit, hanem inkább a tudáson, hogy hogy teljesítenek ma, a ma kezdődő érettségén. Kedves fiatal barátaink, akikre az egész család figyel, és akikért az egész család meg az ismerősi kör izgul. 97 éve született Brüsszelben Edda Hepburn von Hemstra, azaz, ahogy az egész világ ismerte, a csodálatos Audrey Hepburn.

0: Valóban egy tünemény volt. Minden idők egyik legcsodálatosabb színésznője. A My Fair Lady az álom luxus kivitelben és a Római Vakáció című filmek szereplője. Utóbbért 1954-ben kapott Oscar-díjat Audrey Hepburn. 97 éve született. 101 éve született Buzánszky Jenő, az aranycsapat jobb hátvédje. 2015. januárjában hagyott itt bennünket, és ugyanabban az esztendőben Hankis Elemér is, aki szociológus volt, publicista egy időben, a Magyar Televízió elnöke, 98 évvel ezelőtt született. És ha már Magyar Televízió, akkor zenebutik, zenehíd. Juhász Előd a 88. születésnapját ünnepli, és később neki külön fejezete lesz majd a hétfő reggelben. A 82. születésnapján köszöntjük Huszti Péter, színész rendezőt. 70 éves Igó Éva láthattuk a Csini babában. Aztán ma ünnepli Endre Bá a születésnapját. Tudjuk melyik sorozatból, az Arany életből, Anger Zsoltról beszéltem. 46 esztendős lett ma Vágó Bernadett, musical színésznő, szinkron színésznő. A 37. születésnapját ünnepli Brass Bence, a Csillag születik második szériájában tűnt fel. És ma lett 37 esztendős Gyurta Dániel, úszó, az aténi olimpián a 200 méteres mellúszás ezüstérmese. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és boldog névnapot nekik!
1: Köszöntjük Florián nevű hallgatóinkat! A Florián név a latin Florianus rövidülése, jelentése virágos virágzó. Önállosult beceneve Flóris, rokon neve Florin. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Albert Florián labdarúgó, Szent Florián a tűzoltók védőszentje, Kaló Florián színész, színműíró, Romer Flóris szerzetes régész, az MTA tagja, és ön kedves Florián, aki a rádiót hallgatja.
0: És hát igen, a mai nap legismertebb névnaposai mégiscsak a Mónikák lesznek.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Mónika nevű hallgatóinkat! A Mónika vitás eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kártágói származású, jelentése istennő, viszont egyesek szerint görög eredetű, és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű, és jelentése intő, figyelmeztető. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Szent Mónika, Szent Ágoston anyja, a katolikus anyák védőszentje, és ön kedves Mónika, aki a rádiót hallgatja.
0: Vagy éppen a rádióban dolgozik. Ó, hát igen, a Mónikák, imádjuk őket. Úgyhogy kívánjuk nekik

Minden jót, Mónika, majd írok, és kérlek, válaszolj rá. Boldog névnapot kívánunk a Mónikáknak, annak az énekesnőnek is, aki hát a következő duettben működött közre. Nekem ez a zene, legalábbis ahogy indul, mindig a Vers mindenkinek című televíziós műsort juttatta az eszembe. Mutatom, hogy miért így indul a zene. Na, kicsit esetleg önöknek? És ugye ilyen volt a Vers mindenkinek eredeti intrója. De most komolyan? Hát tényleg van benne valami, nem? Aj, zene mindenkinek! Ez a Best FM a névnapos Mónikával, azaz Brandyvel és Mónikával. 6 perccel fél hét után érkezik a reggelben a The Boy Is Mine. Boldog névnapot Mónikák és Flóriának!

0: Mozgásba hozzuk minden reggel.
1: Jó reggelt!
0: Ez a Best Reggel. You can't touch this.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a kosok egészsége most jó, csak türelmetlenek. Sok energiával töltődött fel, és az elősegíti üzleti tárgyalásaiban. A kommunikáció remekül megy. Bika, tele van erővel, egészsége kitűnő, amit csak kavargó érzelmei zavarhatnak meg. Ikrek, fárasztó megbeszélésben lesz része, ami kimerítheti. Munkája testi-lelki összpontosítást kíván. Rák, ez a hét annyi mozgalmasságot és új kihívást hoz, hogy a hétvégére már kicsit soknak is fogja érezni. Oszta be jól az energiáját és az idejét, mert szombatig bírnia kell. Oroszlán, új távlatok nyílhatnak a munkájában, ehhez hozzájárulhat egy szakmai tanfolyam vagy egy külföldi tanulmányút. Szűz, a múlt szép emlékei olyanok, mint egy napló, vidáman anekdotázik régi iskolatársával, és ez közelebb hozza önöket egymáshoz. Mérleg, egy új lehetőség túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, pedig igazából arról van szó, hogy végre jutalmat kap a kemény munkájáért, anyagi téren javulás várható. Skorpió, elismerésre méltó dolog látni, miként fejlődnek a képességei, ha minden nap gyakorol, ma is azon igyekszik, hogy még kiválóbb legyen valamiben, amiben már eleve tehetséges. Nyilas, bajban lévő barátja szeretné, ha valaki végighallgatná, ha az általa elmondottakkal nem ért egyet, ne próbálja szőnyeg alá söpörni az érzéseit. Bak, hajlamos arra, hogy túlhajszolja magát, sok mindent vállal magára, amiket maximálisan teljesíteni akar. Vízöntő, a mai nap sok energiát ad ahhoz, hogy nagy dolgokat merjen magára vállalni, nagyon élvezi azt a felemelő érzést, amit a szerelem okoz. Halak, az aktuális ügyekben ön jól tájékozott, ezért határozottan cselekedhet, sőt a rámenős is lehet, kapcsolataiban megbízhat és elfogadhat üzleti ajánlatokat.
0: Debrecen zenei kedvencei.
4: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
1: Ez a Best FM.

Moves Like Jagger, a Best FM-en 10 perccel 7 óra előtt nem Jaggerről, hanem Jacksonról lesz szó, Michael Jacksonról, és már konkrétan nem a pop királyának kapcsán, hanem a család kapcsán, ugyanis a Familyből ketten is ünnepelnek ma születésnapot, képzeljék el, még az anyuka is megvan, a matriarchája a Jackson családnak, akit úgy hívnak, hogy Catherine Jackson, 96 esztendős lett ma Michael Jackson, és a többi Jackson gyermek anyukája. Közülük ma a 76. születésnapját ünnepli Jackie Jackson. Ő a legidősebb fiú testvére egyébként, és hát gondolom sokan látták már a moziban a Michael című filmet, ami a pop királyáról, a popstárról készült. Állítólag ez a film retteg attól, hogy bemocskolja az ikont, és hát nem is erre törekedett, hanem hogy szórakoztassa az embereket. Akik látták, azok elismerően bólogattak, amikor kérdeztem, na milyen volt a Michael film. Sokaknak tetszett. Na de hát kicsi párhuzam azért van a Bohém Rapszódiával, ahol hát igen, a Queen életéről, meg mondjuk Freddie Mercury életéről készült filmben is éppen mehettek volna mélyebbre is, de nem tették. Na szóval akkor Jacksons vagy Jackson 5 érkezik a szubjektív top 3 a nagyszerű együttestől. Benne a ma 76 esztendős Jackie Jacksonnal, aki tehát Michael bátyja, a legidősebb Jackson fiú, olyan zenék előadója, mint nálam a harmadik helyen, az AB.

És az első pedig az I Want You Back, úgyhogy már is érkezik a hétfő reggelben önöknek a Jackson 5. Egy kis vidámság, egy kis napsütés, egy kis jókedv, ez is a Best FM. Jó reggel, Debrecen, 8 percünk van 7 óráig hátra.

április elején, vagy éppen május elején, bár nyugodtan mondhatjuk a ma reggeli időjárás, hogy olyan, mintha április eleje lenne. 5 fok körül Debrecenben a hőmérséklet, és hát elég hideg a reggelünk. Napközben azonban többre számíthat, mint tegnap, úgyhogy szép napsütéses, már-már kora nyárias idővel indul az új hét, az időjárást illetően, hogy mivel indul a következő óra Best FM-en. Na, tavasz után jöhet a nyár!

0: harmadik ajánlatom pedig a Best FM-en a The Best. Úgy látom, mindenki megvárta a harmadik ajánlatot is, és úgy döntöttek. Kedves érettségizők, sok sikert kívánva nektek itt a Best FM-en. Talán még az Alma Materbe érkezés előtt lesz annyi időtök, hogy szavazzatok egy egyessel, egy kettessel, vagy egy hármassal.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
3: Irány az Osan. Spórolj okosan.
5: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött, csatornafejlesztés indulhat Hajdú-Biharban, és keresik az év kerékpár útját. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Rótfal akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdú-Biharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik majd. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinikáján új szakmai vezetőket neveztek ki. Vaskó Attila a bronchológiákért felelős koordinátori feladatokat látja majd el, míg Mikát

0: folyadékvíz elvezetését is. A Hajdúbihar vármegye városában három ütemben zajló fejlesztés érinti többek között a Kinizsi, Egresi, Béni, Török Bálint, Sport és Tinódi utcákat. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a munkákhoz. A beruházás célja, hogy megszűnjenek az úthibák és a rendszeres vízátfolyások, javuljon a közlekedés biztonsága és a lakók életminősége a fejlesztéssel érintett területeken. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
1: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
0: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig.
2: Regisztrálni pedig 3933-1046-os telefonszámon lehetett. Ja nem a kerékpár utas történetre, nem hanem a reggeli villámvoksra, úgyhogy mindjárt mondom a végeredményt, de előtte...
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a nyugati ország részben lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Akár 28 fokot is mérhetünk napközben. Kedden már több lesz a felhő felettünk, de marad a száraz idő, kora reggel 3-15 fokkal, napközben 22-28 fokkal.
2: Köszönjük, Icus! Nyárias meleg, mondhatjuk ezt a 25-28-ra, azt gondolom egészen egyértelműen. Már egészen egyértelműen döntöttek ma reggel is, azért egy kis kulisszatitok. Én és a zenei szerkesztőnk néha komoly harcot vívunk egy-egy dal tekintetében, aztán kérdezem is, hogy...
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Hogy szerinted biztos, hogy játszanunk kell ezt a dalt, hogy nem túlságosan régi, és nem unták meg még a hallgatóink. És ő állítja, hogy de igen, kell játszani, mert szeretik az emberek, és ezek után, most komolyan mondom, a végeredményt látva... 4 perccel múlt el 7 óra, nincs több kérdésem.

0: Lady Gaga. Ma reggel csak a második helyen. Ez volt a The Dead Dance a Best FM-en. 4:80. Jó reggel, de Debrecen.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: És igen, nagyon-nagyon sokan mennek ebben a kisországban ma reggel új suliba, hogy életük egyik legnagyobb megmérettetésére készülnek, hiszen május 4-e van és hétfő, és a múlt héten elballagott középiskolások, gimnazisták bizony ma beülnek a padba, hogy számot adjanak arról a tudásról, amit az elmúlt években szereztek. Nyugalom, srácok, mindenki túlélte. Itt vagyok az élő példa, és nagyon sokan apát, anyát is megkérdezhetitek, bár szerintem apa és anya most annyira izgul, hogy még válaszolni sem nagyon lesz ereje. Hát igen, na, ilyen ez. Túl lesznek rajta, jó lesz. Mi pedig itt a Best FM-ben sok sikert kívánunk minden érettségizőnek a mai induló vizsgákhoz. Május 4-e van valóban Mónika és Flórián nevű kedves hallgatóink névnapja. Szent Flórián a tűzoltók napja, ma van a kéményseprők napja, és hamarosan azt is elárulom önöknek, hogy mi köze van Margaret Thatchernek, az első női brit miniszterelnöknek a csillagok háborújához, mert hogy hát ma van a nemzetközi Star Wars nap, erre készülök, és készültem arra is, hogy mindjárt lejátszom a harmadik helyezettet, ami Tina Turner dala lesz. Május 1-én megnyitottak a strandok, hát Szoboszlón volt strandnyitó buli, és volt Tina Turner emlékkoncert, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a The Best az egyik kiemelkedő része volt ennek a koncertnek, az Abrak az Abrával is, Varga Tóniékkal. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Hallották, ugye, Icustól fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök, igaz, hogy inkább a teherautókat, meg a buszsofőröket, de azért, ha szabálytalanságot látnak, mivel ma többen lesznek a roadpolnak köszönhetően, meg a következő napokon az utakon, ezért biztos a nem teherautó szabálytalankodó sofőröket is ki fogják majd szűrni a forgalomból. Szóval ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. Elég hideg a reggel, 5 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet. Énekel Tina Turner!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
2: A stílusod új szinten. Zema Selection X-szer bemutató május 15-én Debrecenben a Lícium Hotelben. Kézzel készült porcelán ékszerek, limitált élmény, exkluzív részletek. Egy este, ahol minden részlet különleges. Jegyek a tixa.hu-n. Zema. Viseld a történeted.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mofo.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
6: Debreceni krumplilángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
7: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyógyszertára az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75, a körforgalomnál.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: hazai retro, az első emeletdalát hallották, Csak azért is szerelem címmel. Megvan az a film, amit egyébként pár hónappal ezelőtt mutattak be a mozik Magyarországon, hogy magyar filmalkotásról van szó, és a minap került fel az egyik legnagyobb stream csatornára, az a cím, hogy Belédestem. Ugye ennek a filmnek Ruider Vivian és Szabó Kimmel Tamás a főszereplője, és hát pont az egyik ilyen sarkalatos zenei pont az első emelet, Csak azért is szerelem című dala. Na maradjunk még a filmeknél, 7:30 előtt másfél perccel a Best FM-en, hiszen május 4-e, amellett, hogy Szent Flórián napja, a tűzoltók napja, meg a kéményseprőket is ünnepeljük a mai napon. Azért az egész világ milyen napot tart ma? Na, milyen napot? Star Wars napot. Ma van a nemzetközi Star Wars nap. Egyébként a május az elég izgalmas, és egész zsúfolt a Csillagok háborúja rajongók életében, mert az ünnepeket illeti. A nagy sikerű filmek atya ugyanis George Lucas 1944. május 14-én született. Aztán a Star Wars saga mind a 6 élőszereplős filme májusban került bemutatásra, az első 1977. május 25-én. A Star Wars napot azonban mégis május 4-ére tették, amelynek egészen különleges oka van, és itt jön be a képbe Margaret Thatcher, aki 47 éve ezen a napon lett az első női brit miniszterelnök, amikor megalakította 1979-ben konzervatív kormányát. Szóval a film egyik legismertebb mondata, az erő legyen veled, may the force be with you, amelyet rajongók egy picikét átalakítottak május 4-e legyen veled címmel, és ezért Margaret Thatcher kormány alakításának a napja a Star Wars nap szerte a világon. Éppen ezért azt gondoltam, hogy hozok is egy jelentős részletet a Star Wars filmből ezen a jeles napon. Hallgassák csak!
1: Hát egy is ügyesség.
2: Halló?
1: Halló, jó.
2: Skywalker Lajos vagyok. Halló, Sintér telep?
1: Ebb-telep, igen.
2: Itt vagyok a Damjanics utcába. Itt szabadon mászkál egy nagy barna kutya, itt borog mindenki. Maradjál már! Itt fúj, olyan fura hangja van.
1: Támad? Vagy hogy gondolod?
2: Hát most fölállt a hátsó lábaira. Van velük egy aranyember.
1: Hogy?
2: Egy aranyember, van velük. You know better than to
1: trust a strange computer. Az is van, hogy már mikor mindenki megjelenik. Igen?
2: Valami külföldi. Na most... Visszamenjél a kurva anyára!
0: Ó, bocsánat! Én kérek elnézést, eredetiben ilyen volt. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. És amikor a világ tört bennünk össze, vége lett mindennek, mert kiderült a magyar mozikban is a szörnyű titok, mi szerinte.
3: Ha tudnád, milyen erő lakozik a sötét oldalon, Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal.
4: Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg.
3: Nem. Én vagyok az apám.
0: Star Wars rajongók! Szerte a világon, és ebben a kis országban is! Hát boldog születésnapot kívánunk! A Star Warsnak lesz még róla szó májusban ebben. Biztos vagyok, de akkor most... A hangulat folytatódik. Kata, neked is bejött? Azt írja, ez valami brutál jó volt. Köszönöm, már megérte vele ennyit dolgozni. 2 perccel 7:30 után a hétfő reggelben érkezik a...

0: első kézből az utakról.
1: Még a reggel gondolata előtt, a hétfő reggelben lassítsunk a tempóval az utakon is, konkrétan az Atevnél. Zsuzsi és Tibi is írja, hogy a Diószegi úton, tudják, a Bánki úton mérnek a rendőrök, köszönjük szépen. Laci pedig a jelzőlámpáról, a házgyári jelzőlámpáról írt nekünk a 33-as számú főúton. Igen, csak megbolondult így hétfőn reggel, mert hogy nem működik rendesen, az biztos, valahogy átvált, aztán sárgán kezd villogni, aztán megint normálisan működik, hát neki sincs sok kedve ehhez az új héthez, sokan vagyunk így ezzel hétfőn reggel, vészeljük át együtt a Best FM-mel. Jó utat kívánunk a 104,6 MHz-el.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: És mégis, ma is, örökké, mennyit ad az élet? Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt, a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok? Milyen megajándékozott? Micsoda bőség minden napszakban, minden pillanatban. Ajándékez, csodálatos ajándék. A földig hajlok, úgy köszönöm meg.

0: A Bikini Együttes közeli helyeken című dala után egy közeli helyről jön egy közlekedési információ. Sajnos baleset a hétfő reggelben, azt írja Nándi. És köszönjük Viktor neked is az infót, hogy hármas koccanás van az István út, Széchenyi utca kereszteződésében, mégpedig a belváros felé haladva. Köszönjük Csabi neked is, tégláson a benzinkútnál. Trafipax figyel.
1: Köszönjük Debrecen. Jó utat kíván.

Nicky Jam, G. Balvin a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen! Nem túlságosan jó hírrel, ami az István út és Széchenyi utca kereszteződést illeti, ugyanis baleset történt nem sokkal ezelőtt, hármas koccanás a hallgatóink elmondása alapján, és a belváros felé haladva ott lesz majd némi forgalmi akadály. Tehát István út, Széchenyi utca kereszteződés. Hol van Trafipax? Például a Diószegi úton, a Bánki úton, ha úgy tetszik, jobban az Atev környékén, és a Téglási benzinkútnál is mérnek, úgyhogy csak lassan a testtel. Baleset és bírságmentes közlekedést kíván mindenkinek a Best FM, a 104,6 MHz-en, ahol hát folytatjuk egy születésnapos énekesnővel, aki színésznő is egyben, ugyanis a most következő Pia Zadorát láthattuk például a Csupasz pisztoly egyik részében, tudják, amikor Frank Drebin hadnagy hát bedönti az Oscar díjátadót, és ott volt az egyik fellépő Pia Zadora, nálunk is ő érkezik a 72. születésnapján 1984 egyik legnagyobb slágerével. Ez a When the Rain Begins to Fall.

A város másik oldalán, 8 órakor a Best FM-en a fekete vonattól, és igen, hát innen a Darabos utcáról áttekintve a város másik oldalára, az István úton történt a Széchenyi kereszteződésben baleset. Oktató Laci barátom írja, hogy egy teherautó is szereplője ennek a balesetnek. Szerencsére az elmondás alapján személyisérülés nincs, csak anyagi kár, de pont elég ez hétfő reggel. Úgyhogy csak körültekintően arra felé. Szóval István út és Széchenyi út kereszteződése. Hazai kedvencek a következő órában is. Például a névnapján köszöntjük ezt a csodálatos magyar énekesnőt, akit úgy hívnak, hogy Maunika, pontosabban Nika.

bizony az NSYNC formáció egyik tagja, aztán mindjárt érkezik Teddy Swims is a hétfő reggelben. A Bad Dreams-el, és érkezik Robi közlekedési információja egészen frissen. A Monostorpályi úton is készül a fotó.

0: Kémiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben. Részletek fórumdebrecen.hu.
1: Mágszemtorta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a Metal Street cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metal Street. A lemezbe zárt érték.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rá rajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: Egy szülő számára a legjobb befektetés, amit gyermeke jövőjébe fektethet. A Debreceni Nemzetközi Iskola óvodájában kislétszámú csoportokban angol nyelvű környezetben fejlődhetnek a gyerekek. Látogasson el nyílt napunkra május 11-én. Regisztráljon az isd.debrecen.hu oldalon.
11: Ez reklám volt.
12: A Best FM-en.
13: Országos szamóca ellenőrzést indított a hatóság, megújulnak az iskolák Hajdú-Biharban. Súlyos vereség született Pakson, az utolsó forduló fog dönteni, Szilágy Jécus vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Kiemelt ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban, amely a hajdubihari útmenti árusokra és az ideiglenes értékesítőhelyekre is kiterjed. A vizsgálatok során a szakemberek a gyümölcsök minőségét, frissességét, tisztaságát és jelölését ellenőrzik, valamint a származási adatok és a nyomon követhetőség meglétét is vizsgálják. A cél, hogy a vásárlókhoz biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek, írja a Dehír. Jelentős iskolafelújítási program kezdődhet Hajdú-Bihar vármegye több településén. A Debreceni Tankerületi Központ 3 intézmény korszerűsítésére indított közbeszerzést a TOP Plusz keretében. Álmost, Bagamér és Nyíradony iskoláiban átfogó fejlesztések várhatók, írja a HAON. A beruházások célja, hogy a diákok korszerűbb, biztonságosabb környezetben tanulhassanak, és hosszú távon is fenntarthatóbb intézmények jöjjenek létre a térségben. Változatos eseményekkel indul a május Debrecenben, számos természetközeli és családi programmal készülnek, de koncertek is lesznek. A Dehír összefoglalója szerint a Mélyiusz Juhász Péter könyvtárban kiállítások, klubok és előadások várják az érdeklődőket. Május 9-én lesz majd a DKV nyílt napja, itt betekintést nyerhetnek a látogatók a közlekedési vállalat működésébe. A hétvégén pedig a Nagyerdőn régiségvásár lesz, illetve kirakodóvásár. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kaphatnak a szakemberek a madár hazai elterjedéséről, mondta Orbán Zoltán szóvívő.
14: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
13: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. A bronzéremért és a nemzetközi kupaindulásért harcoló TVSC 5-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában, így minden az utolsó fordulóra maradt. A tegnapi meccs eredménye 5-2 lett tehát, a végső helyezés a bajnokság záró fordulójában dől el.
15: És ma van az első forduló, ami az érettségi vizsgákat illeti, 1170 helyszínen. Várhatóan több mint 148

0: 800-en érettségiznek május 4-e és július 1-e között. Az írásbeli vizsgák egyébként május 4-e, tehát a mai nap, és 22-e között zajlanak majd. Hát ma természetesen magyar nyelv és irodalom közép és emelt szinten, és 9 órakor, egy óra múlva, de már gondolom tűkön ülnek a fiatalok, még inkább a szülők, a rokonok és a szimpatizánsok. Na halljuk itt, hogy milyen időjárás vár ránk az érettségi első napján.
1: A hét elején marad a változóan napos idő, csak kevés felhő szűrheti a napsütést, a déli szél több felé megélénkülhet, meg is erősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke akár 28 fok is lehet napközben. Kedre több felhőt ígérnek a szakemberek, és viharosabb szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig akár 27-28 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a felhőzet, ebből délután több helyen zápor, zivatar is kialakulhat.
0: Köszönjük szépen, amikor 6 óra előtt indultam, még alig volt több mint 5 Celsius fok, persze azóta a napsütésnek köszönhetően drasztikusan emelkedik a hőmérséklet. Amikor Kriszta az előző órában befotózta a főtéri hőmérőnket, akkor már 13 fokot mutatott. És Ernő telefonált, valóban ott van a baleset a Széchenyi utca és István út kereszteződésében, teherautó és személyautó is szereplője ennek a balesetnek. Azt mondta Ernő, reméli, hogy nem valami érettségire igyekvő diák ült a személyautóban. Hát reméljük nem, mert akkor lehet, hogy gyalog hamarabb odaér. Szóval akkor egy óra múlva, 9 órakor indulnak az érettségi vizsgák.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: És indítunk egy újabb zenei órát, és itt a hétfő reggelben 9 perccel 8 óra után Teddy Swims dalával. Ne feledkezzenek meg a Diószegi úti trafipaxról, a Téglásnál lévő trafipaxról, és a Monostorpályi útról sem. Sok-sok információ önöknek köszönhetően.

0: Truly, we know, a Best FM-en a Kén dalát hallották 10 perccel, fél 9 előtt.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Együtt ébredünk, együtt készülődünk, és együtt utazunk, és együtt izgulunk. Ma nagyon-nagyon sokan az érettségizőké, hiszen elindult a tavaszi érettségi vizsga, az első nap a magyaré lesz. És hát azt a megszokott menetrend folytatódik majd. Ma reggel 9 órakor startolnak egyébként az érettségi vizsgák. Arról a hírekben, ahogy beszéltünk, legalábbis a végén több mint 148 ezeren érettségiznek május 4-e és július 1-e között, és olvastam az előbb valamit a Facebook oldalomon. Ja igen, megvan. A következő üzenet szerintem valamennyi érettségizőnek szól, de egy édesapa írja saját gyermekének. Azt írja, hogy a nagyfiamnak és mind a 148 ezer társának sok sikert kívánok a ma kezdődő érettségihez. Örülünk, hogy együtt ezen a csodás napon érettségizhettek Magyarországon, és kezdhetitek meg a felnőtt életet. Hát a pontos mondatot azt elolvashatják a Facebook oldalon. Ez a Best FM. Köszöntsük fel együtt a névnaposokat a 104,6 MHz-en. Először is a Flóriánokat.
3: Köszöntjük Flórián nevű hallgatóinkat! A Flórián név a latin Florianus rövidülése, jelentése virágos virágzó. Önállosult beceneve Flóris, rokon neve Florin. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Albert Flórián labdarúgó, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, Kaló Flórián színész, színműíró, Rómer Flóris szerzetes régész, az MTA tagja, és ön kedves Flórián, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk lelkünk minden szeretetével a Mónikáknak!
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Mónika nevű hallgatóinkat! A Mónika vitás eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kartágói származású, jelentése istennő, viszont egyesek szerint görög eredetű, és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű, és jelentése intő, figyelmeztető. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Szent Mónika, Szent Ágoston anyja, a katolikus anyák védőszentje, és ön kedves Mónika, aki a rádiót hallgatja.
0: Vagy aki a rádióban dolgozik, hát közkívánatra jöjjön, akkor ismét, hát ha lemaradtok róla 6 és 7 óra között.

Spire öcsi, azaz Spire András. Speciálba küldjük a Mónikáknak a dalt, amelynek a címe pontosan ez. Hogy minden jót

0: karom se bírja sokat.
1: Ne feledkezzünk el Erdélyi Mónikáról. Mónikám, ország világ előtt boldog névnapot kívánunk neked is. És hát boldog névnapot kívánunk annak az énekesnőnek, aki szintén ma ünnepli a névnapját. Úgy hívják, hogy Mónika.

0: Veres Mónika, hát persze, rádiónk állandó közreműködője, nem is gondolták volna, ugye? Most is ő érkezik, Majkáékkal, ez a szavak nélkül. Hát akkor azért néhány szóval boldog névnapot kívánunk a Mónikáknak.
1: Sötét a hely, sötétek a gondolatok, nincs zaj, csak a pillanatok, amiket úgy élünk meg, mint a vége lenne, pedig most kezdődik az élet.

0: Játék. Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hello, we are Imagine Dragons.
8: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
9: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
10: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
10: A Best FM.

0: Ez a Best FM. Dua Lipa dala után. Szervusz, jó reggelt, veled folytatjuk a 104,6 MHz-en. Na, ki van a vonal végén, és mit szeretne hallgatunk? Szia!
1: Szia, Laci, Krisztián vagyok. Zsendeszínű labrador itt a suli előtt, az Epeskert utcai suli előtt van, gazdája láthatólag nincsen. Hogy nem tudnátok bemondani esetleg?
0: Ez, kedves Krisztián, konkrétan már meg is történt, úgyhogy ha valakinek hiányzik otthonról egy zsebre színű labrador, akkor az Epeskerti iskola környékén a sulisok legnagyobb örömére ott várja a gazdiát, és keresi. Na, gazdi, gyerünk! Hajrá! Május 4-e van annak az énekesnek a születésnapja, akik hát tavaly ünnepelték, mármint a csapat, a Fennállás úrnak a 30. évfordulóját, de igazából már elég régóta nem aktívak, viszont azt senki sem tudja tőlük elvenni, hogy a 90-es évek közepének egyik legsikeresebb boybandjéről, azaz fiú csapatáról van szó, mégpedig az amerikai NSYNC-ről, olyan dalok előadói, mint az I Want

Nem kérdés, hogy a legnagyobb slágerük a Bye Bye. Igen, ők az NSYNC 1995-ben alakultak, olyan tagok voltak a zenekarban, mint Joey Fatone, aztán Chris Kirkpatrick, GC Chases, Lance Bass, aki ma a 47 esztendős, az NSYNC együttes tagja volt, miatta is hoztam ezt a kis visszatekintést az NSYNC-re, és ne feledkezzünk el arról az énekesről, aki azóta a világ egyik leghíresebb szóló énekese és színésze lett egyben, Justin Timberlake-ről van szó, úgyhogy érkezik az NSYNC 8:45 utána hétfő reggelben a Terin Up My Heart-tal, és kérdezem, hogy ott vannak még a balesetet szenvedett felek? Az István út és a Széchenyi utca kereszteződésében? Korábban egy anyagi káros baleset történt, teherautó és személyautó is volt a közreműködője, szóval van még akadály, vagy nincs? Ha igen, vagy ha nem, akkor is csak a Best FM, a telefonszámom 500-540.

Crazy Town és a Butterfly a hétfő reggelben a Best FM-en, ahova következő helyekről kaptunk közlekedési információt. Önöktől Téglási, Benzinkút, Trafipax, Diószegi út, ott az Atev környékén szintúgy, és a Monostor pályúton is nagyon figyeltek ma reggel. Figyeljenek önök is, hát ha egy óra múlva ilyenkor pont az ön kiszemeltje nyeri a Best FM rádió születésnapi tortáját, regisztrálni még mindig lehet a bestfmdebrecen.hu oldalon. Mi pedig mindjárt folytatjuk Ray slágerével.

0: Készülünk a rock muzsika kedvelőjének is ezzel a dallal. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on the mirror. Egy születésnapos zenész mellett érkezik egy születésnapos dal is. Mégpedig az a kislemez, amellyel pontosan 27 éve, hát igazából elindul Jennifer Lopez karrierje, ami az angol nyelvű dalokat illeti. Az első szóló lemeze 99-ben jelent meg, az volt a cím, hogy On The Six, és erről érkezik majd az első kislemez hamarosan, itt a Best FM-en, a 104,6 MHz-en. 9 óra van, jó reggel Debrecen!
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútfejlesztés, jótékonysági koncertet ad az egyetem kórusa, és több településen is várják a véradókat a héten. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a 110-es számú vasútvonal korszerűsítése. Megkezdődött a Debrecen-Apafa Máté Szalka szakasz részletes tervezése, írja a Dehír. A mintegy 70 kilométeres fejlesztés célja a pálya alkalmasság tétele 100-120 km/órás sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti Debrecen és Máté Szalka között. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt. A mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4 kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a héten is több helyszínen szervez viradást Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Debrecen mellett Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Esztár településeken is várják a segíteni vágyókat. A szervezők hangsúlyozzák, a biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres viradás. A részvételhez személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, hiszen a vér semmivel sem pótolható. 10. alkalommal rendezi meg Zenélő Medikusok című jótékonysági koncertjét a Debreceni Egyetem Medikor hallgatói kórusa május 6-án. Az eseménynek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Liszt terme ad otthont, olvasható a Dehíren. A műsorban klasszikus és könnyű zenei darabok egyaránt szerepelnek, többek között Bach, Mendelssohn, Bartók Béla művei, valamint Elvis Presley egyik ismert dala is felcsendül. A koncert bevételét az Olá Éva Alapítvány a genetikai betegekért javára ajánlják fel, tisztelegve az esemény megálmodója, Olá Éva professzor emléke előtt. A belépés ingyenes, a közönség helyszíni adományokkal támogathatja a nemes célt. Száraz napos időre számíthatunk térségünkben, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrhet.

0: Egy pohár tej, tiszta fej, nyilván Molokó dala nem egészen az általunk ismert Molokóra utalt, mert mint maga az együttes neve, ez egy ír-angol elektronikus duó, és a legnagyobb slágerük pontosan ez volt. Sing it back!
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: És igen, együtt ébredtünk a hét első napján, elindult május első teljes hete, a május 4-e van, nagyon izgatottak. Hát főképpen az apukák, anyukák. Szerintem a srácok már túl vannak az első krízisen, tekintettel arra, hogy egy perccel múlt el 9:45, és az idei írásbeli érettségi vizsgák pontosan 9 órakor el is indultak. A hét első napján magyar nyelv és irodalomból közép és emelt szinten. Egyébként az idei érettségi 1170 helyszínen zajlik, és várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd május 4-e és július 1-e között. A mai napon például az Oktatási Hivatal frissen nyilvánosságra hozott adatai alapján magyar nyelv és irodalomból középszinten 76.109 fő, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad majd számot a tudásáról. Kedves maturálók, kedves vizsgázók, és kedves aggódó, izguló családtagok, sok sikert kívánunk, menni fog, higgyétek el. Írja Andi, hogy én sokkal jobban izgulok, mint a fiam. Na, pont erre utaltam. Mármint, hogy a szülők jobban izgulnak, mint a srácok, vagy nem merik bevallani. Ez a reggel, az önök zenei kedvenceivel, köztük pedig egy kis rock, mert hogy ugyan a Green Day-t, hát ilyen punk rock dalokból ismerjük a legjobban, mint például a Basket Case. Vagy az American Idiota. De azért voltak lírai felvételei is, például a Wake Me Up When September Ends.

Vágy, amely dallal mindjárt fel is köszöntjük Mike Dirnt, a Green Day együttes basszus gitárosát, aki ma lett egyébként 56 esztendős. Önnek is van egy születésnaposa? Nevezze a kisangyal cukrászda tortájára, sorsolás az óra végén. Best FM Debrecen.hu.

0: jön a munkaidő.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.
0: Jöjjön egy újabb best-of listás.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A sték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Superheroes, a Scribdalát hallották a Best FM-en 1:50 után. Hát most már lassan szép délelőtt a Debrecen. A magyar televíziózás szuperhírójával folytatjuk. Azzal a mai születésnapos műsorvezetővel, zenetörténésszel, íróval és szerkesztővel, akinek ittuk a szavait a 80-as években, abban a régi korban, amikor még nem volt YouTube, meg internet, meg nem ott daráltuk a videóklippeket, hanem minden héten, vagy nem is tudom, hogy milyen időközönként volt, de beültünk a televízió képernyője elé, és abban reménykedtünk, hogy majd Előd bácsi a könnyűzenei videóklippekből legalább olyan hosszú részeket mutat be, mint amilyen hosszú részeket a komoly zenei, vagy éppen az opera előadásokból. Ugye megvan, hogy melyik televíziós műsorra és kire gondolok, amikor azt mondom, hogy Előd bácsi ma ünnepli a 88. születésnapját. Juhász Előd, zenebutik, zenehíd.
2: Kedves nézőink, ezúttal a acapulcói Hilton szálló lépcsőházából, pontosabban hát a haljából jelentkezünk. Izvenítje, súdigen, mite? Sorry, meg vagyok, üdvözlöm a hölgyeket. Kérem szépen, zenei érdekességek, különlegességek, ingyenségek, ez a zenebutik, a zenebutik, a zenebutik.
1: Jó, oké, akkor mutatom eredetében is, hát ha valaki nem tudná, ki ő?
2: Kedves mi?
1: Nem ő, a másikat keressük, az eredetit, egy fantasztikus műsorvezetőt, akit úgy hívnak, hogy Juhász Előd, és egyébként a testvére is műsorvezető, mert a testvére volt az, aki különböző műsorokban, tehát ilyen földrajzi, geológiai, igen, ismeretterjesztő műsorokban tűnt fel, és hát ma Juhász Előd ünnepli a születésnapját, és akkor is megkeresem, pedig már jól eltüntettem az eredeti bejátszást. Na, hol van? Tudják mit? Addig adok egy részletet. Úgy is elhúztam ezt a mézes madzagot az orruk előtt, már ami ugye a Sherry Lady-t illeti, és a zenebutira tényleg az volt a jellemző, hogy vártuk a videoklippeket, a könnyű zeneieket, és általában mindig a stáblistára jöttek, 20

0: Na már több részt adtam be a dalból, mint ahogy annak idején Juhász előd a zenebutik van, a Sherry Sherry Ladyből, és akkor ilyen volt eredetiben előd bátyánk.
1: A további zenebutik adásokban is hasonlóképpen majd virranó fényben fogunk bemutatni hasonló tételeket vagy részleteket, és gondolom a Kottakép ilyen jellegű társítása segít a zenei folyamat megéreztetéséhez, érzékeltetéséhez.
0: Boldog születésnapot kívánunk Juhász elődnek. Ma 88 éves, a múltból pedig vissza a jelenbe 6 perccel fél 10 után. Na,

0: Toni Braxton, a 90-es évek egy csodálatos hangja és az Unbreak My Heart című dal. Maradunk még mindjárt abban az évtizedben, mert hogy találtam még egy énekesnőt, akinek pont a mai naphoz van valamilyen kapcsolódás, elég komoly, mert hogy akkor jelent meg pont ezen a napon az első igazi slágere, angol nyelven legalábbis, J-Lo-val, azaz Jennifer Lopez-zel folytatjuk mindjárt, de előtte még meghallgatunk téged is. Szia!
1: Szia, Anka vagyok. Lenne egy trafipax információ. Nem tudom, hogy banknál, vagy szóltak-e már, hogy banknál, a buszfordulónál ismét ott van a rendőrautó.
0: Ha az ATV-ről beszélsz, akkor igen, mert hogy már reggel 6 óra autó ott van, ezt nagyon sokan jelezték nekünk azóta, tehát trafipax lesz banknál, bank környékén. Köszönjük szépen! Május 4-e van. A Mónikák és a Flóriánok ünnepelnek, a tűzoltók 1991 óta, a kéményseprők, és szerte a világon, igen, Gyuszi, tudjuk, a Star Wars rajongók, korábban erről már egészen bőven beszéltem, arról viszont nem, hogy 706 éve történt, hogy Károly Róbert király Debrecenben tartózkodott és oklevelet adott ki 1320 májusában. Aztán 532 év, hogy Kolumbusz megpillantotta Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigeteknek 1494-ben. Buda ostroma 1541. május 4-e és augusztus 21-e között tartott. 400 éve annak, hogy 1626-ban Péter Newitt 60 guldenért megvásárolta az indiánoktól Manhattan szigetét. Hát nem volt egy rossz üzlet, 60 gulden, akkor pedig megalapította új Amsterdam városát, amit ma úgy hívunk, hogy New York. És 130 év annak, hogy felavatták az első európai föld alatti vasutat Budapesten. Ez volt a Kisföld alatti, ami meg is kapta a világörökség része kitüntető címet. És 67 éve adták át az első Grammy díjakat. Ennek a csajszínak is van pár belőle. 27 éve jelent meg 1999-ben Jennifer Lopez első angol nyelvű albuma, az On the Six. És erről a lemezről a mai napon jelent meg az első kislemez, ez az If You Had My Love, a hétfő reggelben. Jó reggelt, a 104

0: volt az eredeti a 80-as években, a feldolgozás jóval később a Spandau Ballet dalát hallották 5 perccel 10 óra előtt. Közel egy órája tart a magyar érettségi, közben megérkezett Szabó Anita, és mielőtt a születésnaposokról beszélünk vele, szervusz Anita!
1: Szép jó reggelt!
0: Olvasom, mit írt Ernő, a pihent, nagyon pihent, azt írja, kiszivárgott a magyar érettségi egy tétele, ellemezze és értelmezze legalább 4 oldalon keresztül, A per 4-es lapon, Fazekas László Best FM esszéjét, beszólásait és megnyilvánulásait.
1: Tényleg, most akartam kérdezni, hogy tudunk-e már valamit a...
0: Hát figyelj, ugye egy témakörök vannak most az írásbeliről, és nem is tételekről beszélünk, témakörökről. Én nem tudom, de mindjárt rágooglizok, jó? Addig te meg nézegesd a születésnaposokat. Itt nyertnek a tortát, a kisangyal cukrászda ajándékát.
1: Nem csak nézegetni fogjuk őket, hanem el is mondom, hogy kik az esélyesek a tortánkra. Vasné Kalemen Zsuzsát a családja köszönti nagyon sok szeretettel, a legszeretőbb feleséget. Szabó Olivia ma lett 18 éves, és egy igazi túlélő, hiszen 10 naposan már átesett 2 szívműtéten, viszont azóta is rendületlenül vidáman éli az életét, és már nagykorú lett. Karácsony Mónikát a párja Laci nevezte be Derecskén, aki névnapja alkalmából is köszönti a párját. Kondor Zoltánt anya és apa nevezték 17. születésnapja alkalmából egy vidám, jó lelkű és segítőkész srácot, aki mindig képes mosolycsalni mások arcára. Ünnepel ma Elek Attila, akit felesége gyermekei Kincső, Zsombor és Csenge köszöntenek, imádja a kutyáit Attila. Ezt is jó róla tudni. Földi Imre is ünnepel ma, párja gyermekei, unokái köszöntik Vargáné Kovács Saroltát, a világ legjobb főnökasszonyát és kiváló szakácsot is nevezték. Nagy Benet is ünnepel ma, Benet 9 éves lett, másodikos a 60-iban és a matek a kedvence. Hú, hát nincs több kérdésünk. Hegyes Sándort a férje nevezte, Hegyes Sándor János nét, azért így teljes a kép. Ferenci Erikát párja, a Gyula szeretné köszönteni, szülinapja alkalmából ünnepem a Farkas Ildikó, az egész nagy család szurkol ért, a legjobb anya a világon. Szilágyi Árient pedig anyaapa és a Hugica nevezték, a 10. születésnapja alkalmából Nyiracsádon ünnepelnek. Havrila György is szülinapos ma Sárándon, egy boldog nagypapa, aki 4-én duplán ünnepel, hiszen házassági évfordulójuk is ezen a napon van. Remélem, hogy erre is érkezett nevezés, majd megnézem. Szabó Zoltánét a családja nevezte, Szabó mamát, 7 unokája is köszönti, és nevezték a Best FM szülinapi sorsolására. Szilágyi Juditról az anyósa gondoskodott, mint 2 gyönyörű unokája édesanyjáról. Májer Boglárkát is köszöntjük, aki most kismama, és az első babáját várja augusztusban. Rácz Aliz 14 éves lett, csodaként született, ezt írta nagymami róla, és ünnepeljük ma kisné dr. Fodor Anikót is itt Debrecenben, a legcsodásabb feleséget és a legjobb anyukát a világon.
0: És reméljük, hogy lesz okok ünnepelni az érettségizőknek is. Közben kinyomoztam, hogy az első körül mit lehet tudni a magyar írásbeliről. A szövegértési feladatban Jókai életpályáról kell olvasnia az érettségizőknek. Teljesen jó téma. Aztán Vas Albert neve merült még fel, meg Herceg Ferenccel kapcsolatban is volt kérdés a vizsgázók számára. Úgyhogy...
1: Ez utóbbit, hát az vesse rám az első követ, aki tudja, de én nem tudom, ki a Herceg Ferenc.
0: Hú, volt egy irodalmi, szép irodalmi heti lapja Herceg Ferencnek, arra emlékszem, és vele kapcsolatban, hát igen, érettségi tétel.
1: Német származású magyar író, pótolni igen. fogom minden esetre igen. ezt a kiesést,
0: pláne így. A Petőfitesság elnöke volt, és nem tudom, hogy milyen idők, régi idők, vagy volt tényleg egy ilyen heti lapja, egy ilyen irodalmi lapja Herceg Ferencnek, ha jóra gondolok. Csak kiguglizom, közben meg mindjárt hívjuk a születésnapost, aki megnyeri a tortát.
1: Na mindegy, Laci, ha ez lett volna a tételünk, akkor buktunk volna most ezt.
0: Nem.
1: Ezt így erre
0: a kérdés sem tudtunk volna válaszolni, mikor érettségiztünk? Ne mondd el. Én sem mondom, jó? Hívjuk a nyertest.
2: Igen, tessé.
0: Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
0: Egy picit tanástalan vagyok. Igen. Mert hogy nem tudom, kivel kell beszélnem. Illetve annyit tudok, hogy Monával vagy Gyurcival.
2: Igen, én az anyuka vagyok, Mona és Gyurci óvodába, iskolába.
0: Mert ők testvérek?
2: Igen. Egy napon születtek.
0: Egy napon születtek, de nem ikrek, igen, hogyha az egyik ők óvodában jár, a másik ők pedig iskolában.
2: Mennyi? 6 év, 12, a másik pedig 6.
0: Hát drága anyuka, hogy tetszettek így időzíteni egy napra?
2: Így sikerült.
0: És akkor az egyik ők a korból úgy látom már lassan az érettségi vizsgára készül?
2: Igen, igen, még van 2 éve.
0: Monáról beszéltünk.
2: Igen,
0: és
2: igen.
0: Gyurci pedig már az óvodában?
2: Igen, nagy 6 éves fiú, aha, hamarosan iskolás.
0: Na már csak egy kérdésem van, kik azok a Kondor család?
2: A Kondor család az az én legjobb barátnőm, és a fia, meg az én nagylányom Mona egy napon születtek. Egy bölcsödébe, egy óvodába, egy iskolába járt. Egy nagyon nagy barátság.
0: Hát akkor itt vannak különleges összeköttetések.
2: Igen, igen.
0: Én, kedves anyuka, őszinte leszek, már nem is nagyon tudtam követni, mert egy ilyen tipikus hétfő reggel van, de ez örömteli lesz akkor Monának és Gyurcinak.
2: Igen.
0: Sőt, még a harmadik ma ünneplőnek is, mert gondolom,
2: igen,
0: kap egy szelet tortát abból az ajándékból, amit mindenki. Mindjárt mondok, hogy mi lesz.
2: Rendben, várom.
0: Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját van szerencsém egyelőre csak virtuálisan átnyújtani a mai ünneplőknek, ez pedig a kisangyal cukrászda ajándéka, egy 1848-as torta, kávé, rumos, csokis, meggyes.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon boldogok vagyunk.
0: A Kondor család nevében és Debrecen kedvenc rádiójának a nevében ez a...
2: Bestefen.
0: Fazekas Laci vagyok. Boldog ünneplés, Zsuzsai!
2: Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek. Köszönöm.
0: Közben megnéztem, új idők, hát persze ez volt az irodalmi heti lap, amelynek a főszerkesztője volt 1894 és 1944 között Herceg Ferenc, akiről szintén kérdeztek a mai magyar írásbelin, és én is kérdeztem a hallgatóktól, sok-sok közlekedési információt kaptam válaszként, például Gabitól, Bakó Gabitól, akinek van egy pizzája, megnyerte a kis angyal tortája mellé, adunk egy reggel informátorának járó pizzát, ugye ő nem születésnapos informátor, és köszönjük a Melanzsnak a felajánlását.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 2 percen múlt el 10 óra, Szilágy Anita már itt van, Szilágyi? Szabu Anita már itt van, és hozza a zenei kedvenceket a hétfő délelőttben, például... Ez van, amikor az ember ennyi jó csajjal van körülvéve. Szilágy Jézus mondja mindjárt a legfrissebb információkat, utána pedig, ha én gazdag lennék. Gwen Stefanitól és Eve-től. És egy igazi klasszikus a 80-as években.

0: és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik majd. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinikáján új szakmai vezetőket neveztek ki. Baskó Attila a bronchológiákért felelős koordinátori feladatokat látja majd el, míg Mikáczó Angéla az általános szakmai koordinátor lett, írja a Dehír. A kinevezéseket Szabó Zoltán adta át. A cél a tüdőgyógyászat további fejlesztése, különös tekintettel a korszerű diagnosztikai eszközök és a robotasszisztált beavatkozások bevezetésére. A klinikán évente több mint 1000 bronchológiai vizsgálatot végeznek, a jövőben pedig még hatékonyabb, gyorsabb és a betegek számára kíméletesebb ellátást szeretnének biztosítani. Átfogó infrastruktúrális beruházás kezdődhet Berettyóújfalu több utcájában a Haon cikke szerint. A Top Plus program keretében új utak épülnek és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. A Hajdúbihar vármegye városában három ütemben zajló fejlesztés érinti többek között a Kinizsi, Egresi Béni, Török Bálint, Sport és Tinódi utcákat. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a munkákhoz. A beruházás célja, hogy megszűnjenek az úthibák és a rendszeres vízátfolyások. Javuljon a közlekedés biztonsága és a lakók életminősége a fejlesztéssel érintett területeken. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
1: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
0: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a nyugati ország részben lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Akár 28 fokot is mérhetünk napközben. Kedden már több lesz a felhő felettünk, de marad a száraz idő, kora reggel 3-15 fokkal, napközben 22-28 fokkal.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
3: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
4: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
3: Részletek fórumdebrecen.hu.
5: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
6: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
13: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
13: Ott van veled.
15: A Best FM.
13: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei között a Magna Cum Laude és a Vidék és a Zonna Best FM délelőttben. Hello mindenkinek, üdv Debrecen! A mikrofonnál Szabó Anita. Az úton lévőktől folyamatosan kapjuk az információkat, továbbra is Trafipax várja a Nyíregyháza felől érkezőket a benzinkút előtt a Téglási letérőnél. A forródról 500-540 az érettségizőknek pedig nagyon szurkolunk, és valószínű nem csak ők fognak ma izzadni, hanem úgy általában mindenki, akár 26 fok is lehet napközben, sőt, ennyit ígért már a meteorológia. Felhő nélkül, és elég magas lesz már az UV-sugárzás is, jönnek az útinfók, és hamarosan a csillagok is jósolnak itt a Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a kosok egészsége most jó, csak türelmetlenek. Sok energiával töltődött fel, és az elősegíti üzleti tárgyalásaiban. A kommunikáció remekül megy. Bika, tele van erővel, egészsége kitűnő, amit csak kavargó érzelmei zavarhatnak meg. Ikrek, fárasztó megbeszélésben lesz része, ami kimerítheti. Munkája testi-lelki összpontosítást kíván. Rák, ez a hét annyi mozgalmasságot és új kihívást hoz, hogy a hétvégére már kicsit soknak is fogja érezni. Oszta be jól az energiáját és az idejét, mert szombatig bírnia kell. Oroszlán, új távlatok nyílhatnak a munkájában, ehhez hozzájárulhat egy szakmai tanfolyam vagy egy külföldi tanulmányút. Szűz, a múlt szép emlékei olyanok, mint egy napló, vidáman anekdotázik régi iskolatársával, és ez közelebb hozza önöket egymáshoz. Mérleg, egy új lehetőség túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, pedig igazából arról van szó, hogy végre jutalmat kap a kemény munkájáért, anyagi téren javulás várható. Skorpió, elismerésre méltó dolog látni, miként fejlődnek a képességei, ha minden nap gyakorol, ma is azon igyekszik, hogy még kiválóbb legyen valamiben, amiben már eleve tehetséges. Nyilas, bajban lévő barátja szeretné, ha valaki végighallgatná, ha az általa elmondottakkal nem ért egyet, ne próbálja szőnyeg alá söpörni az érzéseit. Bak, hajlamos arra, hogy túlhajszolja magát, sok mindent vállal magára, amiket maximálisan teljesíteni akar. Vízöntő, a mai nap sok energiát ad ahhoz, hogy nagy dolgokat merjen magára vállalni, nagyon élvezi azt a felemelő érzést, amit a szerelem okoz. Alak, az aktuális ügyekben ön jól tájékozott, ezért határozottan cselekedhet, sőt rámenős is lehet, kapcsolataiban megbízhat és elfogadhat üzleti ajánlatokat.

Rádiós Sláger, a Mystical Magical indul el. Az óra utolsó dalait a Best FM-en jönnek a hírek hamarosan 11 órakor. A következő órában pedig köszöntjük a ma ünneplő Flóriánokat és Mónikákat. Lászlótól pedig tudjuk, hogy a budain aktív a Trafi Box. Nagyon szépen köszönjük, és azt is tudjuk, hogy a négyesen is mérnek a Téglási letérőnél egy fehér autóval. A Fordról 500-540 SMS Viber számunk 30-as 933-104.

0: napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Országos szamóca ellenőrzést indított a hatóság, megújulnak az iskolák Hajdú-Biharban. Súlyos vereség született Pakson, az utolsó forduló fog dönteni, Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban, amely a hajdubihari útmenti árusokra és az ideiglenes értékesítőhelyekre is kiterjed. A vizsgálatok során a szakemberek a gyümölcsök minőségét, frissességét, tisztaságát és jelölését ellenőrzik, valamint a származási adatok és a nyomon követhetőség meglétét is vizsgálják. A cél, hogy a vásárlókhoz biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek, írja a Dehír. Jelentős iskola felújítási program kezdődhet Hajdú-Bihar vármegye több településén. A Debreceni Tankerületi Központ 3 intézmény korszerűsítésére indított közbeszerzést a TOP Plusz keretében. Álmost, Bagamér és Nyíradony iskoláiban átfogó fejlesztések várhatók, írja a HAON. A beruházások célja, hogy a diákok korszerűbb, biztonságosabb környezetben tanulhassanak, és hosszú távon is fenntarthatóbb intézmények jöjjenek létre a térségben. Változatos eseményekkel indul a május Debrecenben, számos természetközeli és családi programmal készülnek, de koncertek is lesznek. A Dehír összefoglalója szerint a Mélius Juhász Péter könyvtárban kiállítások, klubok és előadások várják az érdeklődőket. Május 9-én lesz majd a DKV nyílt napja, itt betekintést nyerhetnek a látogatók a közlekedési vállalat működésébe. A hétvégén pedig a Nagyerdőn régiségvásár lesz, illetve kirakodó vásár. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kaphatnak a szakemberek a madár hazai elterjedéséről, mondta Orbán Zoltán szóvívő.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. A bronzéremért és a nemzetközi kupaindulásért harcoló DVSC 5-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában, így minden az utolsó fordulóra maradt. A tegnapi meccs eredménye 5-2 lett, tehát a végső helyezés a bajnokság záró fordulójában dől el.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villás

0: Köszöntjük Mónika nevű hallgatóinkat! A Mónika vitás eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kartágói származású, jelentése istennő, viszont egyesek szerint görög eredetű, és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű, és jelentése intő, figyelmeztető. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Szent Mónika, Szent Ágoston anyja, a katolikus anyák védőszentje, és ön kedves Mónika, aki a rádiót hallgatja.
1: A Best FM szól a 104.6-on, benne pedig már is köszöntjük a ma ünneplő névnaposokat, a Flóriánokat, akiknek boldog névnapot kívánunk a Mónikákkal együtt, és az a helyzet állt elő, hogy hiába csörgettem, a nyertesünket nem vette fel a telefont, viszont hogy mi történt utána?
2: Halló, jó napot kívánok, Szávas Mónika vagyok, volt egy nem fogadott hívásom.
1: Üdvözlöm, Mónika, én kerestem az ügyben, hogy a cukrászda mellett ott van az ingatlan, hogy mikor tudnám megnézni.
2: Bármikor?
1: Úgyis, hogy közben a cukrászdába te beülsz, Mónika, és egy finomat lehet közben sütizni.
2: Hát a lehető legjobb megoldás lenne, igen.
1: Nem is azért hívlak, amiért hívlak valójában. Nagyon boldog névnapot szeretnék neked kívánni. Évi.
2: Köszönöm.
1: Évi
2: szépen.
1: Barátnődön keresztül.
2: Évi barátnőm, igen, ő a ludas, igen.
1: És a nyereményed, ahogy mondtam, a melancs cukrászdába egy két főre szóló süti meghívás, és hát mesélt itt nekünk, Évi, hogy ugye te ingatlanosként dolgozol, hogy már könyvet tudnál írni a legviccesebb, legabszurdabb helyzetekről. Biztos, hogy nagyon nagy türelem kell azoknak, akik emberekkel dolgoznak, ugye meg mindenféle
2: hát
1: helyzet
2: mondjuk,
1: kialakul, igen. De te, Évi, szerint erre teljesen alkalmas vagy.
2: Nagyon köszönöm.
1: És nem csak ezért, hanem azért, mert van még egy plusz ajándékunk. Szeretném én meglepni téged egy 5000 forint értékű vásárlási utalvánnyal a Tamara Fehérnemi jóvoltából.
2: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedvesek vagytok.
1: Mónika, csodás napot kívánunk, és sok sikert a munkádhoz.
2: Köszönöm nektek, és a lehető legjobbakat kívánok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbezárt érték.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

Zenei kedvencek szólnak a hétfő délelőttben 12:30 után 5 perccel. Nagy nap ez a mai az érettségizőknek, ugyanis számot kell adniuk eddigi tudásokról. 10:30-kor már beszedték a magyar érettségi első részét, és már javában a második részt írják a diákok. De mi történt vajon azzal, aki elkésett az érettségiről? Nos, az biztos, hogy nem kezdhette el a vizsgát, függetlenül attól, hogy önhibáján kívül, vagy saját hibájából érkezett későn. Az érettségi vizsgaszabályzata szerint, hogyha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, vagy a vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezni, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet, van erre lehetősége. Ha valaki pedig már elkezdte a feladatokat megoldani, de nem fejezte be és távozik az érettségiről, akkor már a sikeresen teljesített vizsgarészeket, amennyiben a követelmények nem változnak, nem kell újra teljesítenie. A magyar nyelv és irodalom érettségig reggel 9-kor kezdődtek, az első rész szövegértési feladatában pedig Jókai életpályáját kapták a diákok. Sok sikert kívánunk minden érettségiző diáknak, a budain pedig aktív a Trafibox, ezt Lacitól tudjuk, Szabó Balázs bandája pedig már is rezendít, jön a hétköznapi 12:30 után 6 perccel itt a Best FM-en.

A hétfő délelőtt ma is sikeresen kipipálva 5 percünk maradt még délig, a friss hírekig, és sajnos újabb allergének virágzása indult el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés, erre készüljenek az allergiások. Ami jó hír viszont mindenkinek, hogy fronthatás nem várható, folytatódik a melegedés, ma 26, holnap pedig akár 28 fok is lehet. Nagyon várom a jó időt, vagy igazából a kánikulát, lehet, hogy ez a helyes kifejezés. A halott pénz dalát indítom még az óra vége előtt, a következő 2 óra pedig a hétfő délután van a zenei kedvencek, így jöhetnek a kérések, kívánsága, köszönhetik a Mónikákat, a Flóriánokat, vagy akár születésnapos szeretteiket, a forró drót 500-540.

0: elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
1: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútfejlesztés, jótékonysági koncertet ad az egyetem kórusa, és több településen is várják a véradókat a héten. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a 110-es számú vasútvonal korszerűsítése. Megkezdődött a Debrecen-Apafa Máté Szalka szakasz részletes tervezése, írja a Dehír. A mintegy 70 kilométeres fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/órás sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti Debrecen és Máté Szalka között. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt. A mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a héten is több helyszínen szervez véradást Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Debrecen mellett Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Esztár településeken is várják a segíteni vágyókat. A szervezők hangsúlyozzák, a biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres véradás. A részvételhez

0: Éva Alapítvány a genetikai betegekért javára ajánlják fel. Tiszteletbe az esemény megálmodója, Olá Éva professzor emléke előtt. A belépés ingyenes, a közönség helyszíni adományokkal támogathatja a nemes célt.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Száraz napos időre számíthatunk térségünkben, legfeljebb kevés fátyol felhőszűrheti a napsütést. Több felé lesz élénk, északnyugaton erős a déli esszel. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már gyakran zavarják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Élénk lesz a déli esszel, de viharos lökésekre is kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható.
2: Célállomás
3: Debrecen.
2: Pozíció
3: 104,6.

A hétfő déli kívánság műsor indult el, itt a Best FM-en 4:01 van. Hamarosan Hello Debrecen, üdv mindenkinek a Best stúdiójában. Szabó Anita várja és fogadja a zenei kéréseket. 500-540 a forró drót, 25 fokot ígér már a meteorológia, és már most is nagyon kellemes 23 fok van egész Debrecenben. A sor pedig önökön, rajtatok, írjatok, hívjatok, küldjetek a kedvenc dalokat, üzeneteket, hiszen ez a 2 óra pontosan erről szól. Az avas lágerét Juditnak játszom, jön a Hani Hani itt a Best FM-en, aki azt írta, hogy nagyon izgul az érettségizőkért, bár neki a családban most nem érettségizik gyermek, de nagyon-nagyon szurkol. Ezzel mi is így vagyunk, a Hani Hani pedig már is indul itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
3: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van. A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a hétfő déli kívánság műsorban. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, fél egy után 4 perccel, a délelőtt folyamán pedig aktív volt a Trafibox a Budain. Ez nem jelenti azt, hogy most nem aktív, óvatosan mindenki. És várom az infókat és a kérések mellett. Zoli a bikini dalát kérte tőle méghozzá a fagyit, és üzeni a munkahelyi csapatnak, különösen Erikának és Petinek, hogy látjám, hogy mennyire nehéz a meló ebben a napsütésben, de valakinek dolgozni is kell. Kedves Zoli, teljesen igazad van, viszont erre a pár percre most adunk egy kis kikapcsolódást mindenkinek a bikini dalával itt.

A Best FM telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Ide érkezett Lili üzenete. Sziasztok! A legkedvesebb kollégánkkal szeretnék köszönteni Jánost, aki az innováció világában tökéletesen otthonon bármivel kapcsolatban számíthatunk a szakértelmére. Szeretnénk születésnapja alkalmából köszönteni. A dalt rátok bízzuk, és kívánjuk neki, hogy váljon valóra minden álma. Ildikó, Ágika, Kamilla, Niki, Noel és Kriszta is köszönti. Így a Best FM-en keresztül, én pedig már is indítom a

0: Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött, csatornafejlesztés indulhat Hajdúbiharban, és keresik az év kerékpár útját. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Rótfal akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik majd. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinikáján új szakmai vezetőket neveztek ki. Vaskó Attila a bronchológiákért felelős koordinátori feladatokat látja majd el, míg Mikáczó Angéla az általános szakmai koordinátor lett, írja a Dehír. A kinevezéseket Szabó Zoltán adta át. A cél a tüdőgyógyászat további fejlesztése, különös tekintettel a korszerű diagnosztikai eszközök és a robotasszisztált beavatkozások bevezetésére. A klinikán évente több mint 1000 bronchológiai vizsgálatot végeznek, a jövőben pedig még hatékonyabb, gyorsabb és a betegek számára kíméletesebb ellátást szeretnének biztosítani. Átfogó infrastruktúrális beruházás kezdődhet Berettyóújfalu több utcájában a Haon cikke szerint. A Top Plus program keretében új utak épülnek és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. A Hajdúbihar vármegye városában három ütemben zajló fejlesztés érinti többek között a Kinizsi, Egresi Béni, Török Bálint, Sport és Tinódi utcákat. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a munkákhoz. A beruházás célja, hogy megszűnjenek az úthibák és a rendszeres vízátfolyások. Javuljon a közlekedés biztonsága és a lakók életminősége a fejlesztéssel érintett területeken. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
0: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a nyugati ország részben lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Akár 28 fokot is mérhetünk napközben. Kedden már több lesz a felhő felettünk, de marad a száraz idő, kora reggel 3-15 fokkal, napközben 22-28.

0: Attila vagyok. Ide szeretnék a kertbe egy dalt kérni magamnak, most már végeztem a kerti munkával. Épp a salátát, meg a zuborkát vetettem. Uh-huh. Ott már csotó megvan a...
1: Jó neked! Oké, megy a dal.
0: Besztefem rádió, hajrá!
1: Köszönjük szépen, hajrá uborka, meg saláta ott a kertben. Minden jót, viszont!

0: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
1: Az Experience Lager a Magic Fields indult el. Roli kérésére itt a Best FM-en küldi Katának, Norbinak, Jankának és Zsófinak.

május első munkanapján a déli kívánság műsora végéhez érkezett. Otto Knows Million Voices című slágerét indítom még, és Harry Styles is beköszön még hozzá Erának, akit férje, lánya és Márti mama köszönt születésnapja alkalmából Harry Styles slágerével, a hétfő délután hamarosan Balogh Vilmosé, én pedig legközelebb holnap délelőtt várom Önöket. Itt a Best FM-en találkozunk legközelebb. Szabó Anitát hallották.

0: Országos szamóca ellenőrzést indított a hatóság, megújulnak az iskolák Hajdúbiharban. Súlyos vereség született Pakson, az utolsó forduló fog dönteni. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kiemelt ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban, amely a hajdúbihari, útmenti árusokra és az ideiglenes értékesítőhelyekre is kiterjed. A vizsgálatok során a szakemberek a gyümölcsök minőségét, frissességét, tisztaságát és jelölését ellenőrzik, valamint a származási adatok és a nyomon követhetőség meglétét is vizsgálják. A cél, hogy a vásárlókhoz biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek, írja a Dehír. Jelentős iskola felújítási program kezdődhet Hajdúbihar vármegye több településén. A Debreceni Tankerületi Központ 3 intézmény korszerűsítésére indított közbeszerzést a TOP Plusz keretében. Álmost, Bagamér és Nyiradony iskoláiban átfogó fejlesztések várhatók, írja a HAON. A beruházások célja, hogy a diákok korszerűbb, biztonságosabb környezetben tanulhassanak, és hosszú távon is fenntarthatóbb intézmények jöjjenek létre a térségben. Változatos eseményekkel indul a május Debrecenben, számos természetközeli és családi programmal készülnek, de koncertek is lesznek. A Dehír összefoglalója szerint a Mélius Juhász Péter könyvtárban kiállítások, klubok és előadások várják az érdeklődőket. Május 9-én lesz majd a DKV nyílt napja, itt betekintést nyerhetnek a látogatók a közlekedési vállalat működésébe. A hétvégén pedig a Nagyerdőn régiségvásár lesz, illetve kirakodóvásár. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kaphatnak a szakemberek a madár hazai elterjedéséről, mondta Orbán Zoltán szóvívő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó falra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
0: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. A bronzéremért és a nemzetközi kupaindulásért harcoló DVSC 5-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában, így minden az utolsó fordulóra maradt. A tegnapi meccs eredménye 5-2 lett, tehát a végső helyezés a bajnokság záró fordulójában dől el. A hét elején marad a változóan napos idő, csak kevés felhő szűrheti a napsütést, a déli szél többfelé megélénkülhet, meg is erősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke akár 28 fok is lehet napközben. Kedre több felhőt ígérnek a szakemberek és viharosabb szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig akár 27-28 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a felhőzet, ebből délután több helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Maxen torta műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkovászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mikepércs, Szél utca 28.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsíd cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsíd, a lemezbe zárt érték.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekormű növény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
7: A reklám után újra!
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hello, we are Imagine Dragons.
10: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
11: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
12: Bárhol is vagy. Ott van veled.
13: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútfejlesztés, jótékonysági koncertet ad az egyetem kórusa, és több településen is várják a véradókat a héten. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a 110-es számú vasútvonal korszerűsítése. Megkezdődött a Debrecen-Apafa Máté Szalka szakasz részletes tervezése, írja a Dehír. A mintegy 70 kilométeres fejlesztés célja a pálya alkalmassátétele 100-120 km/órás sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti Debrecen és Máté Szalka között. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt. A mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
0: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a héten is több helyszínen szervez véradást Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Debrecen mellett Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Esztár településeken is várják a segíteni vágyókat. A szervezők hangsúlyozzák, a biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres véradás. A részvételhez személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, hiszen a vér semmivel sem pótolható. 10. alkalommal rendezi meg Zenélő Medikusok című jótékonysági koncertjét a Debreceni Egyetem Medikor hallgatói kórusa május 6-án. Az eseménynek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Liszt terme ad otthont, olvasható a Dehíren. A műsorban klasszikus és könnyű zenei darabok egyaránt szerepelnek, többek között Bach, Mendelssohn, Bartók Béla művei, valamint Elvis Presley egyik ismert dala is felcsendül. A koncert bevételét az Olá Éva Alapítvány a genetikai betegekért javára ajánlják fel, tisztelegve az esemény megálmodója, Olá Éva professzor emléke előtt. A belépés ingyenes, a közönség helyszíni adományokkal támogathatja a nemes célt. Száraz napos időre számíthatunk térségünkben, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti a napsütést. Több felé lesz élénk, északnyugaton erős a déli esszel. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már gyakran zavarják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Élénk lesz a déli esszel, de viharos lökésekre is kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen a híreket. Délután 3 óra van, Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Direkt nyitva hagytam a stúdióablakot, hát ha behaladszik a mikrofonba odakintről a madárcsicsergés, egyébként pedig ezt a szép napot még szebbé tesszük jobbnál jobb zenékkel. Itt van a Kowalski meg a Vega és az Amilyen hülye vagy úgy szeretlek.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Ha ezt a filmet hallgatják a 104.6-on, és ha már az előbb a madárcsicsergés szóba került, a madárka a kalitkában a Budai Nagy Antalon mérnek a rendőrök, köszönjük szépen. Meg hát, amit még talán nem mindenki tud, hogy mától dolgozik a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Vízvezeték csomópont építési munkák zajlanak itt egészen június 5-éig. Ez lezárásokkal, terelésekkel, fennakadásokkal fog járni. Ha mondjuk esetleg pont arra kell hazafelé menni, majd itt a délutáni csúcsforgalomban, akkor lélekben már készüljenek rá. Tehát mától dolgozik a vízmű Debrecenben, az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Nem lesz egyszerű a helyzet.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Gurulunk is tovább egy újabb kedvenccel, Beli és Váci Eszter és az Egyedül a Pesten.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: 10. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
5: Ott van veled.
6: A Best FM.
5: A Best FM.

Bánni biztos, a tele a szívem. A Bestet hallgatják a 104.6-on, egy perccel múlt el 4:30, és sajnos azt olvasom, hogy volt egy kis izgalom ma az egyik debreceni villamosjáratom. Egy piac utcai megállóban újra kellett éleszteni egy utast, ezt a Dehír megkeresésére a mentőszolgálat is megerősítette. Azt írják, hogy egy 50 év körüli férfit kellett az egyik megállóban újraéleszteni. Az újraélesztés hál' Istennek sikeres volt, a férfit kórházba szállították, és hát bízunk benne, hogy jobban van, és teljesen felépül, majd jobbulást kívánunk neki így a rádión keresztül is. Vigyázzanak magukra, és hát másfajta, sokkal pozitívabb izgalmakat kínálunk itt önöknek. Sok-sok jó zene természetesen a munkaritmusához. Ja, majd a DNC és a Cake by the Ocean pont passzol majd a napsütéshez, előtte pedig itt van Amy McDonald és a This is the Life.

Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Taylor Swift új dalával folytatjuk most a délutánt. Róla egyébként nem tudom, mennyire tudják, de nem csak dalokat szokott írni, hanem például verseket is. Már 12 éves korában is megnyert egy diákköltőknek szóló pályázatot, és kapott egy rangos díjat. És általában már több regényt is írt, bár ezekről egyszer egy interjúban azt mondta, hogy ezeket rajta kívül soha senki nem fogja olvasni. Az új dalát viszont most meghallgathatjuk itt a Best FM. Jön től az Oplight. I had a

Ezt a filmet hallgatják a 104.6-on, és a hétvégén Mihály napi nagyvásár Debrecenben. Ugye itt az utóbbi időszakban többször is felmerült már, hogy elköltöztetik a Böszörményi útról, de egyelőre még a helyszín a szokásos lesz, tehát ott azon a környéken fognak kipakolni az árusok. Úgy tervezzék a heti menőkéjüket, hogy csütörtökön 6 órától már lezárások lesznek a környéken, és teljes egészében majd csak május 11-én hétfőn hajnali 5-kor fognak visszaadni mindent a forgalomnak. Tehát május 7-én, vagyis csütörtökön 6 órától már lezárások lesznek a Böszörményi út környékén a hétvégi Mihály napi nagyvásár miatt. Mi viszont most Portugália felé vesszük az irányt, jön a Portugal The Man és a Philip Steele a Bestán.

0: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
1: The name of the game. The name of the game.

0: 6-ot hallgatják, és hát ilyen szép napos időben szerintem még a délutáni csúcsforgalmat is könnyebben fogjuk átvészelni, meg plusz még rásegítünk egy csomó jó zenével is. Jó utat hazafelé, mindjárt jön a Huntrix és a Golden, de előtte itt vannak a friss hírek.
1: Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött, csatornafejlesztés indulhat Hajdúbiharban, és keresik az év kerékpár útját. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Rótfal akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdúbiharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik majd. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinikáján új szakmai vezetőket neveztek ki. Baskó Attila a bronchológiákért felelős koordinátori feladatokat látja majd el, míg Mikáczó Angéla az általános szakmai koordinátor lett, írja a Dehír. A kinevezéseket Szabó Zoltán adta át. A cél a tüdőgyógyászat további fejlesztése, különös tekintettel a korszerű diagnosztikai eszközök és a robotasszisztált beavatkozások bevezetésére. A klinikán évente több mint 1000 bronchológiai vizsgálatot végeznek, a jövőben pedig még hatékonyabb, gyorsabb és a betegek számára kíméletesebb ellátást szeretnének biztosítani. Átfogó infrastruktúrális beruházás kezdődhet Berettyói falu több utcájában a Haon cikke szerint. A Top Plus program keretében új utak épülnek és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. A Hajdúbihar vármegye városában három ütemben zajló fejlesztés érinti többek között a Kinizsi, Egresi, Béni, Török Bálint, Sport és Tinódi utcákat. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a munkákhoz. A beruházás célja, hogy megszűnjenek az úthibák és a rendszeres vízátfolyások. Javuljon a közlekedés biztonsága és a lakók életminősége a fejlesztéssel érintett területeken. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a nyugati ország részben lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Akár 28 fokot is mérhetünk napközben. Kedden már több lesz a felhő felettünk, de marad a száraz idő, kora reggel 3-15 fokkal, napközben 22-28 fokkal.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Köszi szépen a híreket, ez itt a Best FM, a 104.6-on 4 óra elmúlt. Eljött az idő végre, amikor nem csak a munkahelyünk ablakában nézhetjük a szép időt, nyomás hazafelé, jó utat mindenkinek, és persze itt leszünk önökkel a háttérben, jobbnál jobb zenékkel, nem fognak bennünk csalódni most sem. Kezdhetünk? Jön a Huntrix és a Golden! A

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál vele. Csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Megúhatatlan klasszikus, Tonlák és a Funky Cold Medina itt a Bestem.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: A Budai-Negyantalon működik a Trafibox, és ami sokakat meg fog most lepni szerintem a hazaúton, hogy reggel óta dolgozik a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Hát egy jó hónapig el is tartanak majd ott a munkák, addig sávlezárásokra, terülésekre, változó forgalmi rendre kell arra felé számítani. Nem lesz mindig egyszerű az élet ott, tehát az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében mától nagyjából egy hónapig dolgozik a vízmű. Jó utat mindenkinek. És önök szerint melyik az a dal, amit ma mindenképpen hallania kell az egész városnak? Kérjék tőlünk, mert hogy mindjárt indítjuk a kívánság műsort. 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket ma is, én pedig ettől a pillanattól kezdve fogadom a kívánságukat.
2: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Akár már is lehet hívni, 500-545-től kívánság műsor. Most pedig Calvin Harris és Rihanna, és a This Is What You Came For. Babe.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
3: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Kálvin tér 7.
7: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
8: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: Egy szülő számára a legjobb befektetés, amit gyermeke jövőjébe fektethet. A Debreceni Nemzetközi Iskola óvodájában kislétszámú csoportokban, angol nyelvű környezetben fejlődhetnek a gyerekek. Látogasson el nyílt napunkra május 11-én. Regisztráljon az isd.debrecen.hu oldalon.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hey, this is Anastasia.
13: Hello, I'm Calvin Harris.
14: This is Carly Rae Jepsen.
15: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
16: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
10: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
14: A Best FM.
10: A Best FM.

0: Ilyen zenék kellenek ez a szép napsütéshez. DJ Ötzi és a Hey Baby, Hey Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Ma is hazakísérünk mindenkit itt a délutáni csúcsforgalomban. Köszönjük szépen, többen is írják a Budai-Nagyantal utcai trafiboxot, mérnek a rendőrök arra felé, úgyhogy ott még a szokásosnál is óvatosabban nyomják a gázpedált. És még egy közlekedési info, hogy folytatják az aszfaltozást Halápon a Seregély utcán. Ugye az első szakaszban ott megújult a Fecske utca és a Csíz utca közötti rész, most pedig elkezdték az aszfaltozás második ütemét, a Csíz utca és a Harkály utca közötti részen dolgoznak, várhatóan június közepéig, ez nyilván forgalomkorlátozásokkal is jár, úgyhogy legyenek türelmesek arra felé.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Én pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen zenéket fogunk hallgatni 5 és 7 óra között, ez csak önökön múlik, nem sokára startol a kíványságműsor, sőt, hát tulajdonképpen már most elkezdjük, mert már most lehet hívni a kérésekkel. 500-540, csörögjenek minél hamarabb, 500-540. És közben itt a Margaret Island.

0: The Rasmus és az In The Shadows.
1: FM-en. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM.
0: És a nagymacsiak nagyon fognak örülni ennek a hírnek. Mától egy új buszjárat közlekedik Nagymacs és a belváros között. Ez a 71H jelzésű busz, ami a nagyállomás Erzsébet utca, Külső Vásártér, Zégnár tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugár út, Füredi út, Balmazővárosi út, BMW körút, Nagymacsi út, Kastélykert utca, Nagymacs útvonalon jár. Tehát ma már közlekedik a 71H jelzésű autóbusz. Ennek a pontos menetrendje fönt van a dkv.hu oldalon, illetve a MyDKV applikációban is. Tehát mától már jár a 71H jelzésű autóbusz Nagymacs és a belváros között. 5 órakor pedig indul a kívánság műsor is. Ide is be lehet szállni. Kinek milyen dalt játszhatok majd? Az 500-540-en már elmondhatják. Hívjanak minél hamarabb. És közben lendületet veszünk a kerozinnal.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és ma már többször említettük, de mondjuk meg még egyszer, hogy reggel óta dolgozik a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Egy hónapig ott fennakadások lesznek. Ehhez kapcsolódva még pár perccel ezelőtt írta nekünk Zsolt, hogy hát észre is lehet venni az útlezárást. A buszvégállomásnál van a sor vége a nagyállomás felé. Igen, és mondom, ez sajnos június 5-ig nem is nagyon lesz jobb. Ha tudnak, akkor kerüljenek majd másfelé. És vezessék le a feszültséget a kedvenc dalukkal. Nálunk itt a Besten indítjuk a kívánság műsort.

0: A kívánság műsor ajtaját Teddy Swims rúgja majd be, jön tőle mindjárt a The Door, és várom akkor a kéréseket, a 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak. Minél hamarabb, annál jobb.
1: Országos szamóca ellenőrzést indított a hatóság, megújulnak az iskolák Hajdúbiharban. Súlyos vereség született Pakson, az utolsó forduló fog dönteni, Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban, amely a hajdúbihari, útmenti árusokra és az ideiglenes értékesítőhelyekre is kiterjed. A vizsgálatok során a szakemberek a gyümölcsök minőségét, frissességét, tisztaságát és jelölését ellenőrzik, valamint a származási adatok és a nyomon követhetőség meglétét is vizsgálják. A cél, hogy a vásárlókhoz biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek, írja a Dehír. Jelentős iskola felújítási program kezdődhet Hajdúbihar vármegye több településén. A Debreceni Tankerületi Központ 3 intézmény korszerűsítésére indított közbeszerzést a TOP Plusz keretében. Álmost, Bagamér és Nyiradony iskoláiban átfogó fejlesztések várhatók, írja a HAON. A beruházások célja, hogy a diákok korszerűbb, biztonságosabb környezetben tanulhassanak, és hosszú távon is fenntarthatóbb intézmények jöjjenek létre a térségben. Változatos eseményekkel indul a május Debrecenben, számos természetközeli és családi programmal készülnek, de koncertek is lesznek. A Dehír összefoglalója szerint a Mélius Juhász Péter könyvtárban kiállítások, klubok és előadások várják az érdeklődőket. Május 9-én lesz majd a DKV nyílt napja, itt betekintést nyerhetnek a látogatók a közlekedési vállalat működésébe. A hétvégén pedig a Nagyerdőn régiségvásár lesz, illetve kirakodóvásár. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kaphatnak a szakemberek a madár hazai elterjedéséről, mondta Orbán Zoltán szóvívő.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madara? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húgó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. A bronzéremért és a nemzetközi kupaindulásért harcoló DVSC 5-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában, így minden az utolsó fordulóra maradt. A tegnapi meccs eredménye 5-2 lett, tehát a végső helyezés a bajnokság záró fordulójában dől el. A hét elején marad a változóan napos idő, csak kevés felhő szűrheti a napsütést, a déli szél többfelé megélénkülhet, meg is erősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke akár 28 fok is lehet napközben. Kedre több felhőt ígérnek a szakemberek és viharosabb szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig akár 27-28 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a felhőzet, ebből délután több helyen zápor, zivatar is kialakulhat.
2: És most
4: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos. Szerintem eddig sem volt panasz a zenére itt nálunk, de innentől még jobb dalok szólnak, mint eddig, hiszen startol a kívánság műsor, mostantól a hallgatóink válogatják a zenéket. Az 500-540-en hívhatnak, a 3933-1046-ra pedig írhatnak. Na hát, és akkor csapjunk is bele, mert kérés az van már ilyenkor bőven. Például Dávid küldi majd a szerelmének, Zsuzsannának, Foreigner dalát, ja, majd az I Want to Know What the Love Is. Zanzibán nem vagyok tökéletes, ez szól majd előtte, Jocó kérte, és Barbarának küldi, és az első telefonálónk is megérkezett közben. Halló, szia!
5: Sziasztok, Krisztián vagyok.
0: Szia, parancsolj!
5: Egy számot kérnék Teddy Swims-től.
0: Oké, okay, kinek küldött?
5: Kedvesemnek küldöm, Zsuzsának hívják.
0: Rendben van.
5: Nagyon szeretem.
0: Oké, okay, reméljük, hogy hallotta ő is. Teddy Swims és a The Door, ez szól nektek most a Best Kívánság műsorában. I

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Önökön a világfüle egészen 7 óráig, hiszen most önök válogatják a dalokat. Elindult a szokásos esti kívánság műsor. Mutatom a telefonszámokat.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-545.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Például azt írja Viki, hogy sziasztok, én a páromnak Misinek szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem őt, bármelyik dal elé bemondhatod. Rendben van, reméljük, hogy hallotta a szerelmes üzenetet. Na, és akkor jöjjenek is a bármelyik dalok, például Jason Derulo és a The Other Side, egy ritkaság, amit ma Edit kérésére fogunk egyébként meghallgatni, és a vonalban is itt van velünk Robi, ugye? Szia, hello!
3: Hello, Robi vagyok Ebesről.
0: Szia, hallgatlak!
3: Számot szeretnék kérni.
0: Kinek, hova, mit?
3: És küldöm Ildikónak a Pékségbe.
0: Aha, ja, párod, barátnőd?
3: Hát...
0: Még nem az, ha jól értem.
3: Igen, így van.
0: Jó, rendben van, oké. Mi legyen a dal, amit küldünk neki?
3: Orsitól a Ha lemegy a nap.
0: Üzensz neki valami szépet?
3: Hát, hogy legyen szép napja. Ennyit.
0: Oké, rendben van, reméljük célba ér.
3: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Orsi és a Ha lemegy a nap. Itt a Best of M kívánság misrában. Fél pillanat, és ezzel folytatjuk.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
6: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
7: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden napszemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
9: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metal Sheet, a lemezbezárt érték.
10: A reklám után újra...
11: Megállás nélkül.
12: Hi, this is Craig David.
13: Hey, this is Kylie.
14: Király Viktor vagyok.
15: Hi, this is Madonna.
16: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: lesz, és ez az áram. Ez pedig itt a... Best FM kívánságműsor. A kedvenc daluknak mindössze annyi az ára, hogy ide kell csörögni és kérni kell. Az 500-540-en élnek el minket, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra, de ha tehetik, akkor inkább hívjanak, hogy halljuk is egymást. Ennek ellenére Zoli SMS-t írt nekünk. Sziasztok, Editnek szeretném küldeni David Guettától a The World Is Mine című dalt. Üzenem neki, hogy siessen haza, nagyon várom. David Guetta már csőre tölt, hamarosan övé a pálya, viszont előtte van valaki a vonalban is. Haló, szia, kívánság, Misael.
1: Csokolom.
0: Csokolom.
1: Dávid vagyok.
0: Szia.
1: Egy fiatszodat kérek az anyikámnak.
0: Ja, milyen alkalomból?
1: Hát, még anyák napjára szeretném küldeni.
0: Á, oké, rendben van. Oké. Melyik a kedvenc fiatszodal anyunak? Melyiket szereti a legjobban?
1: Gyere érezd. Azt aha, nagyon szereti.
0: Jó, rendben van, akkor azt fogjuk küldeni neki. Bonita egyébként a címe ennek a dalnak. Köszönöm szépen.
1: Jó, köszönöm.
0: Szia, szia. Jön is a Fiesta. Itt a

0: Debrecen, ez a Best a 104.6-on, kérték már a legkedvencebb kedvenc dalukat. Itt az ideje, hiszen a kívánság műsor sűrűjében vagyunk, 5-től 7-ig minden nap önöki a terep. Egyébként SMS, Viber, telefon, nyílt levelezőlap, füstjelek, postagalamb, bármi, bármi, csak kérjék a kedvenceiket. Na hát persze azért itt nem nagyon kell várni a kérésekre, mert jönnek folyamatosan. Például egy üzenet, sziasztok, Laci vagyok, a Halott pénztől a Hello Lányok című dalt küldeném a kolléga nőimnek, azzal az üzenete, hogy Hello Lányok, dolgozzatok, mert hosszú még a mai nap. Rajtam nem múlik, a dalt küldöm nekik nem sokára, aztán a többi a te feladatot, hogy rávedd őket a munkára. Viszont van telefonálónk is, haló, Best FM, tessék.
1: Sziasztok, Balogh Károly vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: Én a Ciao Bélát kérem, ahogy mondani szoktad.
0: Igen, a Bella Ciao, Ciao Béla, rendben van, jó. Kinek küldjük?
1: Igazából csak jó a kedvem ebben a szép időben, és ehhez kérek egy vidám dalt.
0: Hogy még jobb legyen a kedve.
1: Így van.
0: Oké. Okay. Megkészítettem Manu Pilász és a Bella Ciao itt a Best kívánság műsorában. Köszönjük!
1: Köszönöm, sziasztok!

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: Hello, szia! Végén Jászmin vagyok, és kérni szeretnék egy számot. Adélétől szeretném a Set Fire to the Rain. Csak úgy magamnak, mert szeretem hallgatni.

0: Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútfejlesztés, jótékonysági koncertet ad az egyetem kórusa, és több településen is várják a véradókat a héten. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a 110-es számú vasútvonal korszerűsítése. Megkezdődött a Debrecen-Apafa Máté Szalka szakasz részletes tervezése, írja a Dehír. A mintegy 70 kilométeres fejlesztés célja a pálya alkalmassá tétele 100-120 km/órás sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti Debrecen és Máté Szalka között. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt. A mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
0: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a héten is több helyszínen szervez véradást Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Debrecen mellett Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Esztár településeken is várják a segíteni vágyókat. A szervezők hangsúlyozzák, a biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres véradás. A részvételhez személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, hiszen a vér semmivel sem pótolható. 10. alkalommal rendezi meg Zenélő Medikusok című jótékonysági koncertjét a Debreceni Egyetem Medikor hallgatói kórusa május 6-án. Az eseménynek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Liszt terme ad otthont, olvasható a Dehíren. A műsorban klasszikus és könnyű zenei darabok egyaránt szerepelnek, többek között Bach, Mendelssohn, Bartók Béla művei, valamint Elvis Presley egyik ismert dala is felcsendül. A koncert bevételét az Olá Éva Alapítvány a genetikai betegekért javára ajánlják fel, tisztelegve az esemény megálmodója, Olá Éva professzor emléke előtt. A belépés ingyenes, a közönség helyszíni adományokkal támogathatja a nemes célt. Száraz napos időre számíthatunk térségünkben, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti a napsütést. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a déli esszel. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már gyakran zavarják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Élénk lesz a déli esszel, de viharos lökésekre is kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható.
3: Ezek voltak ma a hírek 6-kor, és akkor vissza a rendes kerékvágásba. Kívánságműsor még a következő 60 percben is. Mindent lehet, mindent szabad. A 3933-1046-ra írhatnak, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket.
4: Üdvözlöm! Karameltől kérek egy szép dalt. Az unokámnak, Szilágyi Ernőnek születésnapjára.
3: Nagyon szívesen, szép karameldalunk pont van a raktáron. Jön majd tőle az első slágeremből, annak idején megszerettük őt, a Szállok a dallal, de előtte Alice kérésére, Ray és a Where is my husband?

0: Kívánságműsorozunk ma is, itt a Best FM a 104.6-on, ahogy minden nap 5 és 7 óra között ma is önök válogatják a zenéket, és hát kérés az mindig van bőven természetesen, és ilyessünk, hogy minél több minden beleférjen este 7-ig, mert nagyon hamar el szokott repülni az idő. Például Tamara írja, sziasztok, Destől a bakpakkot kérem, minden érettségizőnek küldöm. Ó, tényleg srácok, hogy sikerült a mai nap? Írjátok meg, mondjátok el, kíváncsi vagyok, hogyha hallgattok bennünket, és nem a holnapi matek miatt imádkoztok. Szóval a Dash és a bakpak az érettségizőknek. Előtte Tüzes Latinos, a Los Lobos és Antonio Banderas és a Canción del Mariachi. Ezt ma Diana kérte, és ki a következő telefonálónk?
1: Jó napot kívánok, Margó vagyok. Szeretnék én egy számot kérni az Eddától az ünnepet, és küldeném a szóbornőmnek, Gátyné Vórincsák Mónikának, mivel ma tartja nevelapját, és ezen kívül még Kis Mónikának, meg Vórincsákné Mónikának, tehát a három Mónikának.
0: Nagy ünnep akkor ez a mai nap, háromszoros Mónika nap, rendben
1: így
0: van.
1: Így van, és az Eddától az ünnepet szeretném nekik küldeni.
0: Természetesen. Éljenek nagyon a Mónikák, szépen. Köszönjük!
1: Így van, köszönöm szépen, köszönöm, viszont hallásra.
0: Önök is küldjenek dalokat bárkinek, 500-540 lehet hívni, az Edda pedig már is érkezik.

0: Deses a bakpak, és önöknél milyen zenék vannak még a bakpakban? Este 7-ig tart a kívánságműsor, addig lehet írni, lehet hívni, amelyik éppen jól esik. Nézzünk is most üzeneteket például. Sziasztok! Üzenni szeretnék annak a távolsági buszsofőrnek, aki a ma reggeli István úti 3-as kocsanás mellett kényelmesen ki tudott sorolni jobbra, hogy emberségből megbukott. Ahelyett, hogy megkérdezte volna tőlünk kell-e segítség, kikiabált az ablakon, hogy értelmesek vagytok. Szóval a kívánság műsorban jól esni egy dal tőletek, rátok bízom. Köszönettel, Marian. Drága Marian. Reméljük, hogy nem történt komolyabb baj ebben az ütközésben. Természetesen minden dalt érezze magadénak itt a kívánság műsorban. És Ági pedig azt írja, hogy sziasztok, a kívánság műsorban szeretnék egy számot kérni, Rúzsa Magdi Nyári zápor című dalát. Szabad nap a locsolásból nekem, jöhet a zápor. Köszönöm szépen, Ági, az aláírás. Rúzsa Magdi és a Nyári zápor már bekészítve neked. A vonalban pedig Szabolcs várakozik türelmesen. Szia!
1: Szia! Hát Gangstáéktól kérnék valamit, ami úgy elmegy a rádióban.
0: Aha, jó, hát figyelj. Nagyon sok rádióbarát daluk nincsen, de mondjuk a Vátolókkal jöhet?
1: Az nagyon jó.
0: Oké. Okay.
1: Szóljon Misi barátomnak, aki nagy gangsta rajongó, és előre is boldog névnapot neki.
0: Megbeszéltük.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Gangstájék és a Vátolókkal a Best kívánság műsorát hallgatják.

0: 104.6-ot hallgatják. Pörög a kívánság műsor a Best FM-en. Azért pörög ennyire, mert önök hál' Istennek folyamatosan írnak, hívnak. Köszönöm szépen, hogy itt vannak és ilyen aktívak. Az utolsó percig ki kell használni minden pillanatot. Például azt írja nekünk Marian, hogy sziasztok, a Mert az élet szép című dalt kérem a Futni mentem című filmből. Küldöm mindenkinek, aki szereti és aki egy kis nyugodtságra vágyik így a pörgős nap végén. Kis Tibi és Tarján Zsófi közös daláról van szó. Természetesen hozom neked mindjárt. Viszont előtte azt hiszem köszöntenünk kell valakit. Haló!
1: Hello, Éva vagyok, kisfiamnak, ma van a születésnapja, Mészáros Mátyásnak, és szeretnék neki kérni egy dalt, a Funky Time.

0: Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. Jöjjenek még ezt a néhány percet, amink van ma estére, töltsük meg jobbnál jobb zenékkel. Jó, hát ez persze az önök feladata. Az 500-540 az utolsó pillanatig tudnak hívni. Például jön majd Ale Farben és a She Moves, ezt a jó kis dalc ma Krista küldi a férjének. Aztán egy SMS, szép napot, Angliából hallgatunk titeket, küldenik valami pörgős számot Norbinak és Edvardnak, üdvözlettel a főnök Otto. Rendben van, a vonalban pedig...
1: Szia, halló. Vili!
0: Szia!
1: Én is valami jó pörgőset kérek, a drágámnak és a gyerekeimnek küldöm, hogy érezzék jól magukat.
0: Oké, a Danza Kuduro jó lesz? Azt játszom nektek.
1: Nagyon jó. Köszönöm.
0: Oké, rendben van, nem én választottam ezt a dalt, hanem ezt ma Petra kérte tőlünk, és az érettségizőknek küldi. Best FM kívánok!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó napot! Szeretnék kérni egy zenét. Bármilyen papkutya. Azoknak, akik szeretik a papkutya.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Igen, Beszi vagyok, és szeretnék egy számot kérni. Halott pénztől a gyerekeket.
3: És kinek szeretnéd küldeni?
2: A lányomnak, aki itt ül mellettem, csak nem mert betelefonálni.
3: Fél a csúnya bácsitól a rádióban, megértem.
2: Igen.
3: Anyu a bátor hős, aki ezt bemerte vállalni. Jó, igen. De nem fájt nagyon neked, hogy fölhívtál.
2: Nem.
3: Helyes, majd mondd meg a lányodnak is, hogy hívják?
2: Oké, átadom Fanni.
3: Fanninak küldjük majd. Köszi, sziasztok!
2: Köszi,
3: hát akkor ez lesz a mai kívánság műsor zárása. Köszi mindenkinek. A csúnya bácsi holnap is jön. A holnap délután is együtt töltjük.

0: bánya.
1: Fokozott közúti ellenőrzés kezdődött, csatornafejlesztés indulhat Hajdú-Biharban, és keresik az év kerékpár útját. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Rótfal akció keretében. A cél a közlekedés biztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdú-Biharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik majd. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinikáján új szakmai vezetőket neveztek ki. Vaskó Attila a bronchológiákért felelős koordinátori feladatokat látja majd el, míg Mikáczó Angéla az általános szakmai koordinátor lett, írja a Dehír. A kinevezéseket Szabó Zoltán adta át. A cél a tüdőgyógyászat további fejlesztése, különös tekintettel a korszerű diagnosztikai eszközök és a robotasszisztált beavatkozások bevezetésére. A klinikán évente több mint 1000 bronchológiai vizsgálatot végeznek, a jövőben pedig még hatékonyabb, gyorsabb és a betegek számára kíméletesebb ellátást szeretnének biztosítani. Átfogó infrastruktúrális beruházás kezdődhet Berettyói falu több utcájában a Haon cikke szerint. A Top Plus program keretében új utak épülnek és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. A Hajdú-Bihar vármegye városában három ütemben zajló fejlesztés érinti többek között a Kinizsi, Egresi, Béni, Török Bálint, Sport és Tinódi utcákat. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a munkákhoz. A beruházás célja, hogy megszűnjenek az úthibák és a rendszeres vízátfolyások. Javuljon a közlekedés biztonsága és a lakók életminősége a fejlesztéssel érintett területeken. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a nyugati ország részben lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Akár 28 fokot is mérhetünk napközben. Kedden már több lesz a felhő felettünk, de marad a száraz idő, kora reggel 3-15 fokkal, napközben 22-28 fokkal.

0: Országos szamóca ellenőrzést indított a hatóság, megújulnak az iskolák Hajdúbiharban. Súlyos vereség született Pakson, az utolsó forduló fog dönteni. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kiemelt ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szamóca szezonban, amely a hajdubihari, útmenti árusokra és az ideiglenes értékesítőhelyekre is kiterjed. A vizsgálatok során a szakemberek a gyümölcsök minőségét, frissességét, tisztaságát és jelölését ellenőrzik, valamint a származási adatok és a nyomon követhetőség meglétét is vizsgálják. A cél, hogy a vásárlókhoz biztonságos, jó minőségű termékek kerüljenek, írja a Dehír. Jelentős iskolafelújítási program kezdődhet Hajdúbihar vármegye több településén. A Debreceni Tankerületi Központ 3 intézmény korszerűsítésére indított közbeszerzést a TOP Plusz keretében. Álmost, Bagamér és Nyiradony iskoláiban átfogó fejlesztések várhatók, írja a HAON. A beruházások célja, hogy a diákok korszerűbb, biztonságosabb környezetben tanulhassanak, és hosszú távon is fenntarthatóbb intézmények jöjjenek létre a térségben. Változatos eseményekkel indul a május Debrecenben, számos természetközeli és családi programmal készülnek, de koncertek is lesznek. A Dehír összefoglalója szerint a Mélius Juhász Péter könyvtárban kiállítások, klubok és előadások várják az érdeklődőket. Május 9-én lesz majd a DKV nyílt napja, itt betekintést nyerhetnek a látogatók a közlekedési vállalat működésébe. A hétvégén pedig a Nagyerdőn régiségvásár lesz, illetve kirakodóvásár. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kaphatnak a szakemberek a madár hazai elterjedéséről, mondta Orbán Zoltán szóvívő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
0: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. A bronzéremért és a nemzetközi kupaindulásért harcoló DVSC 5-2-es vereséget szenvedett a Paks otthonában, így minden az utolsó fordulóra maradt. A tegnapi meccs eredménye 5-2 lett, tehát a végső helyezés a bajnokság záró fordulójában dől el. A hét elején marad a változóan napos idő, csak kevés felhő szűrheti a napsütést, a déli szél többfelé megélénkülhet, meg is erősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke akár 28 fok is lehet napközben. Kedre több felhőt ígérnek a szakemberek és viharosabb szelet. Kora reggel 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig akár 27-28 fokot mérhetünk. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a felhőzet, ebből délután több helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

0: tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté Szalka vasútfejlesztés, jótékonysági koncertet ad az egyetem kórusa, és több településen is várják a véradókat a héten. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a 110-es számú vasútvonal korszerűsítése. Megkezdődött a Debrecen-Apafa Máté Szalka szakasz részletes tervezése, írja a Dehír. A mintegy 70 kilométeres fejlesztés célja a pálya alkalmassá tétele 100-120 km per órás sebességre, valamint a villamosítás és a felső vezetékhálózat korszerűsítése. A beruházás nem csak a sínpályát, hanem az állomásokat, megállóhelyeket, biztosító berendezéseket és kapcsolódó létesítményeket is érinti Debrecen és Máté Szalka között. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt. A mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
0: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak. Riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata héten is több helyszínen szervez véradást Hajdúbiharban, számolt be róla a HAON. Debrecen mellett Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Esztár településeken is várják a segíteni vágyókat. A szervezők hangsúlyozzák, a biztonságos vérellátás fenntartásához elengedhetetlen a rendszeres véradás. A részvételhez személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, hiszen a vér semmivel sem pótolható. 10. alkalommal rendezi meg Zenélő Medikusok című jótékonysági koncertjét a Debreceni Egyetem Medikor hallgatói kórusa május 6-án. Az eseménynek a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Liszt terme ad otthont, olvasható a Dehíren. A műsorban klasszikus és könnyű zenei darabok egyaránt szerepelnek, többek között Bach, Mendelssohn, Bartók Béla művei, valamint Elvis Presley egyik ismert dala is felcsendül. A koncert bevételét az Olá Éva Alapítvány a genetikai betegekért javára ajánlják fel, tisztelegve az esemény megálmodója, Olá Éva professzor emléke előtt. A belépés ingyenes, a közönség helyszíni adományokkal támogathatja a nemes célt. Száraz napos időre számíthatunk térségünkben, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti a napsütést. Több felé lesz élénk, északnyugaton erős a déli esszel. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Kedden már gyakran zavarják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Élénk lesz a déli esszel, de viharos lökésekre is kell számítani. Kora reggel 3 és 15 fok várható.

0: fokozott közúti ellenőrzés kezdődött, csatornafejlesztés indulhat Hajdú-Biharban, és keresik az év kerékpár útját. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ellenőrzést tart a rendőrség május 4 és 10-e között a Rótfal akció keretében. A cél a közlekedésbiztonság javítása és a szabályszegések visszaszorítása. Hajdú-Biharban is elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőrzik majd. A hatóságok kiemelten vizsgálják a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, valamint a járművezetők tartózkodásának jogszerűségét. Az akció Magyarország teljes területére kiterjed, célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat, ezzel növelve az utak biztonságát, írja a Dehír. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Tüdőgyógyászati Klinikáján új szakmai vezetőket neveztek ki. Baskó Attila a bronchológiákért felelős koordinátori feladatokat látja majd el, míg Mikáczó Angéla az általános szakmai koordinátor lett, írja a Dehír. A kinevezéseket Szabó Zoltán adta át. A cél a tüdőgyógyászat további fejlesztése, különös tekintettel a korszerű diagnosztikai eszközök és a robotasszisztált beavatkozások bevezetésére. A klinikán évente több mint 1000 bronchológiai vizsgálatot végeznek, a jövőben pedig még hatékonyabb, gyorsabb és a betegek számára kíméletesebb ellátást szeretnének biztosítani. Átfogó infrastruktúrális beruházás kezdődhet Berettyói falu több utcájában a Haon cikke szerint. A Top Plus program keretében új utak épülnek és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. A Hajdú-Bihar vármegye városában három ütemben zajló fejlesztés érinti többek között a Kinizsi, Egresi, Béni, Török-Bálint, Sport és Tinódi utcákat. Az önkormányzat már kivitelezőt keres a munkákhoz. A beruházás célja, hogy megszűnjenek az úthibák és a rendszeres vízátfolyások. Javuljon a közlekedés biztonsága és a lakók életminősége a fejlesztéssel érintett területeken. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
0: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a nyugati ország részben lehetnek fátyol felhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Akár 28 fokot is mérhetünk napközben. Kedden már több lesz a felhő felettünk, de marad a száraz idő, kora reggel 3-15 fokkal, napközben 22-28 fokkal.

keszedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúsz.